Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van két alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti? Hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünktől a Butterflies, amit már is indít.

0: Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a rádió egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fog, hogy tavaly idén is oda kötötték le egy bulira. Az jó! Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt. Most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat-it a rádió egyen.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő órában is igazi változatossággal készülök, hozok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Kukival, sőt Tóth Abigéllel is készülök, aki konkrétan indítja az órát Accenttel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy, pár perc és hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok-ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jó

0: van a szín.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádiók.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a konténer játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió 1 konténerben van. Közben pedig az igazi mai slágert szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warrentől, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en. How

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy picivel járunk 4 óra előtt, jönnek most a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden holnap reggel pedig friss adással. Ez meg az indítás mindjárt. A Hearst-dalál a Purple Disco Machine kezd a Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet, környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenéit is pörgessem. A mai napon ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent Szerával, Misha Willerrel. Ez a Don't Éva Rádió 1-en.

0: jönnek. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies. Aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Louis-ról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felépne, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Louis-ról itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Egy köztük pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billie Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mind a ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billie Eilish-tól, vagy ez Louis-tól. David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték folytatódik, továbbra is van még kulcsvadászat itt a Rádió 1-en, be lehet szerezni egy olyan kulcsot, ami talán éppen nyitja majd a konténert, és aki kinyitja, mindent megkap, ami benne van. Az igazi mai slágerek pedig közben is szólnak megállás nélkül, most Lil Nas X és egy kis extra változatosság, a That's What I Want a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Tömegeket vonzott a kutatók éjszakája a Kecskeméten. Újabb fejlesztéseket terveznek az 51-es főúton. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg pénteken a kutatók éjszakáját Kecskeméten, ahol több intézmény is tudományos programokkal várta a látogatókat, írja a hírös.hu. A Neumann János Egyetem informatikai tanszékén már az első másfél órában több száz érdeklődő fordult meg. A látogatók robotokkal és régi számítógépes játékokkal ismerkedhettek, valamint egy szupra vezetős kísérletben egy lebegő vonat működését is megfigyelhették. Bemutatták a biodesign technológiát, a műanyag fröccsöntés folyamatát és a Neumann Solar napelemes autó legújabb változatát is. Ismét napirendre került az 51-es főút Kalocsa és környéke közötti szakaszának hosszabb távú fejlesztése, írja a BAON. A tervezett rekonstrukcióhoz jelenleg kiviteli tervek készülnek, a beruházás pedig a közölt információk szerint 408 ingatlant is érinthet. A szükséges forrásokat később uniós támogatásból biztosíthatják, a megvalósítás részletei és ütemezése azonban egyenlőre nem ismertek. Közben Kalocsa térségében az egyik legrosszabb állapotú, mintegy 220 méteres szakaszon mindkét forgalmi sáv burkolatát felmarják és újra aszfaltozzák. Az 51-es főút más részein is zajlanak munkák, szeptemberben például Baja és Érsekcsanád között folytatódott a burkolat felújítása. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, mondta Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes több a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyiroködéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyiroködémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyiroködémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyiroködéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyiroködémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control itt a rádió egyen.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: napokig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadidúj filmje. Ezt szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Rádió 1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok, itt ott felhő, de alapvetően napos idő, és ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophia the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, mindjárt indítom.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

0: Csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos a telefonszámunk 0620-311-111, mert ezt kell hívni akkor, amikor indítjuk az újabb játékot. Konténer kulcsért, mert hogy folytatódik a játék, még mindig be lehet szerezni egy kulcsot magunknak, ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van. Már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson át, konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadj!

0: jók, akik gondolják.
1: Igazi ma is láger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi ma is lágereket csak a Rádió Egy játsza.
1: Ha igazi ma is lágert hall, akkor önnél a Rádió Egy szól. Az igazi zenei változat

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, kifogásolják a fák visszavágását Sükösdön, jóval kevesebb diótermet idén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek, eredményeikkel pedig hosszabb távon is hozzájárulnak az egyetem tudományos teljesítményének növeléséhez, olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató is szerepel a nyertes pályázók között. Lakossági panaszokat váltott ki a Bajához közeli településen Sükösdön a villamos vezetékek közelében álló fák gajjazása, írja a Megyei Lap. A polgármester szerint több helyen indokolatlanul nagy mértékben vágták vissza a koronákat, és a munkák kivitelezését is kifogásolja. A beavatkozások célja a vezetékek biztonságának megőrzése. A település vezető szerint azonban a faállomány védelmére és a szakszerű munkavégzésre is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Problémának tartja azt is, hogy az önkormányzat nem kapott megfelelő előzetes tájékoztatást a munkák pontos ütemezéséről. A polgármester ezért a szolgáltató, a kivitelezők, az önkormányzat és szakértők közös egyeztetését kezdeményezni a hasonló problémák megelőzésére. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a terméskiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek majd.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111 továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emery-vel és Coil Ray-jel jön az igazi mai sláger, a Baby Don't Hurt Me itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards, a gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncé-nak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igazi mai sláger az Opel Light Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája, ismét lesz Alzheimer Café Kecskeméten, az elektronikai termékek energia címkéit ellenőrzik. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területre, az egészségturizmusra, kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és víziturizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. A nyári szünet után ismét szerveznek Alzheimer Cafét Kecskeméten. Szeptember 29-én várják az érdeklődőket az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság előadó termében. Nagy Ádám, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa tart előadást az Alzheimer korról. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda közölte, hogy a betegség sok családot érint, így fontos, hogy hiteles információhoz jussanak az érintettek, és feltehessék kérdéseiket is. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli-dél-keleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alex Kenji és a Bumble, ami többször nyert az elmúlt hetekben Rádió 1 Top 50-et, hogy ezen a héten is nyerte, azt ma újra meg lehet hallgatni, mert tegnap volt lista, de ma újra 3 órától Rádió 1 Top 50, addig pedig egymás után az

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Florentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szedett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Florent és a Fuel Dream a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk, folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: nyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tömegeket vonzott a kutatók éjszakája a Kecskeméten. Újabb fejlesztéseket terveznek az 51-es főúton. A babavizek minőségét ellenőrizte a NÉBI. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg pénteken a kutatók éjszakáját Kecskeméten, ahol több intézmény is tudományos programokkal várta a látogatókat, írja a híres.hu. A Neumann János Egyetem informatikai tanszékén már az első másfél órában több száz érdeklődő fordult meg. A látogatók robotokkal és régi számítógépes játékokkal ismerkedhettek, valamint egy szupra vezetős kísérletben egy lebegő vonat működését is megfigyelhették. Bemutatták a biodesign technológiát, a műanyag fröccsöntés folyamatát és a Neumann szolár napelemes autó legújabb változatát is. Ismét napirendre került az 51-es főút Kalocsa és környéke közötti szakaszának hosszabb távú fejlesztése, írja a BAON. A tervezett rekonstrukcióhoz jelenleg kiviteli tervek készülnek, a beruházás pedig a közölt információk szerint 408 ingatlant is érinthet. A szükséges forrásokat később uniós támogatásból biztosíthatják, a megvalósítás részletei és ütemezése azonban egyenlőre nem ismertek. Közben Kalocsa térségében az egyik legrosszabb állapotú, mintegy 220 méteres szakaszon mindkét forgalmi sáv burkolatát felmarják és újra aszfaltozzák. Az 51-es főút más részein is zajlanak munkák, szeptemberben például Baja és Érsekcsanád között folytatódott a burkolat felújítása. A babavizek minőségét ellenőrizte a NÉBI a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, mondta Helyik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes több a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat, azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is, hát nem, hogy a döntő jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerük a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz. Akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
3: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
4: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
5: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
8: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
7: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
8: Részletek
7: plazmacenter.hu.
9: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
10: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
9: Szervezze nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
11: Felejtsd el a stresszelést!
12: A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
13: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményarena.hu.
14: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt, Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet www.kvgbolt.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, kifogásolják a fák visszavágását Sükösdön, jóval kevesebb diótermet idén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek, eredményeikkel pedig hosszabb távon is hozzájárulnak az egyetem tudományos teljesítményének növeléséhez, olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató is szerepel a nyertes pályázók között. Lakossági panaszokat váltott ki a Bajához közeli településen Sükösdön a villamos vezetékek közelében álló fák gaillazása, írja a Megyei Lap. A polgármester szerint több helyen indokolatlanul nagy mértékben vágták vissza a koronákat, és a munkák kivitelezését is kifogásolja. A beavatkozások célja a vezetékek biztonságának megőrzése. A település vezető szerint azonban a faállomány védelmére és a szakszerű munkavégzésre is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Problémának tartja azt is, hogy az önkormányzat nem kapott megfelelő előzetes tájékoztatást a munkák pontos ütemezéséről. A polgármester ezért a szolgáltató, a kivitelezők, az önkormányzat és szakértők közös egyeztetését kezdeményezni a hasonló problémák megelőzésére. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek majd.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszá is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió 1 top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió 1 top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat top500@radio1.hu, az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend, de előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide. Justin Bieberrel és a Sorryval, Király Tamást hallott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer?

nyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
6: Építőanyagait bíz csak ránk. Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
7: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
6: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
9: Kecskemét, Napsugár utca 2.
8: Veszelsz ki autóbontó.
10: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
12: A Kávé Világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája, ismét lesz Alzheimer Café Kecskeméten, az elektronikai termékek energia címkéit ellenőrzi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területre, az egészségturizmusra, kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csak nem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. A nyári szünet után ismét szerveznek Alzheimer kafét Kecskeméten. Szeptember 29-én várják az érdeklődőket az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóság előadó termében. Nagy Ádám, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa tart előadást az Alzheimer korról. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda közölte, hogy a betegség sok családot érint, így fontos, hogy hiteles információhoz jussanak az érintettek, és feltehessék kérdéseiket is. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
15: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És mint a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
14: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
17: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házas társi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
18: Na, rendesek vagyunk,
17: igen.
18: Ennyi.
17: 15-74 éves nőket néztek meg, naponta átlagosan, a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
18: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
17: Mit, 30 percet
18: mit
17: hoztunk.
18: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
17: Hát ez egy jó kérdés.
18: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván
19: én
18: a nő csinálta.
19: Én személy szerint azt gondolom,
18: meg.
19: Hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük.
18: Na,
19: ezt a változást. Nem,
17: nem. Ki az egy ember?
19: Ezt Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit
17: jobb legyen az átlag.
19: Csapat helyet bevállalta.
17: Igen. Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát jók mondom vagyunk, én, hogy javulunk.
18: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinálta az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
19: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
18: Miben?
19: Mindenben.
18: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizetek egy fizetésből, nem tud eltartani a családot.
17: Úgy is mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik-e ezt, de figyeld meg, van a csökkenés oka. Csak a

0: Jó, mégis teregetés.
1: Szerintem a teregetés, mosás.
2: Teregetés, mosás. Aha.
1: Én azt úgy szeretem.
2: Aha.
0: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
2: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
1: Bevásárlás.
2: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam végig a cikket.
1: Ja.
2: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
1: De ez nem mi
2: mosogatógép, várjál, hát, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiaknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
1: Én olyan büszke voltam.
2: Én is már büszke voltam, kerülsonzét. Nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol hát van sehol. A szűkidés?
1: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk többet, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
2: igen.
1: Tehát a mosogatógép, a mosógép,
2: a technológiai fejlődéssel.
1: A technológia lejjebb húzta a dolgot, tehát vagy... mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
2: Igen.
0: De itt most azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszélünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
2: Tehát, hogy, na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás?
0: Nem, ja, hogy... Egy pillanat, csak figyeltél.
2: Én csak közben próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kását, igen?
0: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték.
1: Aha.
0: Egy udvarlás.
1: Ja, hogy ebben.
0: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
2: Aha, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
0: A sütőt.
2: A kádat is fontos kimosni. Nem?
0: Milyen kádat?
2: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából.
1: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
2: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, aha. Igen. 123 percet, 170 a nőknél az fölemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és... Hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert ugye technológiát megtaláltam sehol. A cikkben, tehát valójában nincs javulás.
1: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézze neked balra Gyulára.
2: Igen?
1: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
2: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
1: Gyula.
2: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni, hogy tereget. Teregesz, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet.
3: Igen.
2: De hát mondtam a tereget.
1: Egy.
2: Jó.
3: Mosogatógép.
2: Jó, az nem házi munka.
3: Azt is bepakolni.
2: Igen. Jó, ja, bepakolni, kipakolni, nagyon undorító.
3: Hát,
1: te csinálod azt is?
3: Van amikor. Tehát ez
1: hát egy papucs vagy haver.
2: Mindent
3: hát, nem mi? Mindent.
0: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
1: Igazi
3: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
1: Az nincs.
2: Igen, a vasalásra csökken is írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
1: gyorsabb.
2: Meg gőzölös, meg nem vasalsz. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Talán nem javultunk. Egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
0: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
1: Egy köszönöm, most jön az.
0: Hagyjad már
1: magadat. Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
0: Elmesélem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipicézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való ez a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már problémát.
2: Hogy mi történt. De megvan, hol javultunk, Feri.
1: Na,
2: megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi minden tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amelyet kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit a

0: akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
1: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy mos ki, mert sokkal szennyes.
0: Igen, igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, aha, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
1: De jó, hogy valamibe jók vagyunk. Gyerekek.
0: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka.
1: Így nem van. Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
2: Amit egyértelműen Péterre szoktam testelni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
0: Doj! Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
1: Hoppdalom!
0: Óriási zöldségpucoló vagyok.
2: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a fatalom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
1: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
2: Hát amikor még kellett.
1: Na, ez az, most már nem kell. Lesztek.
2: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
1: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok?
2: Vagy az szoktuk nem, nézni a macskával, hogy csinálja.
1: Az nem tartozik, tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
2: Az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk, a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem azzal az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
0: Viszont nagyon szeret fúrni, faragni.
2: Viszont nem rest.
0: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
2: Igen, igen. És hogy az van, hogy így, ez szemértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak a csepphintát hát fúrtuk fel, akkor ez gyakorlatilag eszkalálódott egy amit egy életen át fog őrizni a plafonunk.
1: Többjük van, mint kéne.
2: Péter szokott, amikor veszek, szokott mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az ugye, csálik benne a...
0: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem az, de egy vízmérték az...
2: De állítólag azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimmal.
0: Aha, értem, rástresszelt arra, hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
2: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban van, mert az egy olyan végleges dolog, tudod, az ott van, a furat az ott marad.
0: Zseniális.
2: Igen, igen, és akkor ott a belelem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxigázra kapcsolok, és Péter ugye meg, ő már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni.
0: Én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizáló van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérés a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
2: De én például téged nem látlak fúrni, te ilyen fúrós vagy?
0: Én.
2: Igen.
1: Hogy? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
0: vagy
1: kell.
0: 3 év után megkérdezed, hogy fúrós vagyok-e?
2: Fúrós vagy-e?
0: Fúrós vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok, így. És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy
2: ez
0: iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok, iszonyatosan nagy szemét levívő vagyok.
2: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
0: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. Igen, igen, és amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. Óriási kuka levívő vagyok.
2: Figyelj, ez
1: na,
2: igen.
1: Ez kettő. Azért nem kevés.
0: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van szó.
2: Elfogott az irítsége kicsit. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
0: Akkor azt igen, amikor már nagyon zavaró.
1: Tedd az ágya mellé olyankor.
2: Nem, én a kukát azt egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
1: És kinek jobb az orra?
2: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
0: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek milyen nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszadó az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka, a gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tiszta ruha, ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
2: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
1: Azt tudja a WC nagyon után. Jól, mi?
0: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
2: Te meg a bogrács.
0: Ilyen marha pörköltet csinálok.
1: Nem már!
0: Ezt is komolyan.
1: Ha nincs áfonya, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
0: Na most ezt,
2: a vegánoknak is kedvezni
0: most kell. Most kételkedtek ebben?
1: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát én egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt, mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
2: én
1: lesznek.
2: Én takarítottam, Feri főzött
1: a Lacival, mi grill leszünk, érted?
0: Az tudod, Eszter mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőben, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőn süssétek azt a
2: nyamhatót. Annyit hogy áthúztad a szomszédnek a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
0: kudarál. De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
2: Látod,
1: akkor amúgy... meg akarok bolondulni.
0: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől.
2: Ready to get mad.
0: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
1: Igen.
0: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
1: Olyan.
2: Az mozog olyan. A szád is hazud.
0: Nem, én tökre bevallanám, hogy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána már makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki még ott valami lambérjának a tarokba. Ne hallom úgy, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falra.
2: Nem most, hogy mindenki jól lakott.
0: Most
2: fúrunk egy kerti kutat. Gyere, fiam.
0: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr már ott föl légy.
1: Addig így megcsinálom a pörköltet.
0: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, figyelj, gyere már itt egy kicsit a vécét, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
1: Zseni, hát végül is kaptak win-win. És adtak is.
0: Hát ez egy win-win helyzet. Hát nem így kell. Hát
2: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
0: igen. De most miért látod Zsült félmesztelenül egy makita fúróval állva a létrán?
1: Hát félmesztelenül semmiféle
0: kérdés. Izzadt homlokkal kertész
2: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőrhere szorító.
0: Igen, szerintem is így áll a létrán.
2: Két karika a mebibójában fogja a makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyit mond neki, hogy adjál neki Zsült.
0: Adjál neki Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok. Ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damu Roland, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni. Igen, ugye a halatortámban a Damu Roland, amikor fölrúgja a bográcsot.
2: De milyen lecsúrt csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, tesz ebbe
0: le? Kérlek szépen, szalonnával indítok.
1: Nagyon jó.
0: Rendesen szalonnával indítok.
2: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
0: nem, nincs megnyitva semmi. Ez nagyon bántó.
2: De már be van gyújtva a bográs, hogy csak
0: piros paprika, paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
1: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
0: Fogd a zabáját!
3: Mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hogy mit tudom, hog

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalad.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tömegeket vonzottak kutatók éjszakája a Kecskeméten. Újabb fejlesztéseket terveznek az 51-es főúton. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg pénteken a kutatók éjszakáját Kecskeméten, ahol több intézmény is tudományos programokkal várta a látogatókat, írja a híres.hu. A Neumann János Egyetem informatikai tanszékén már az első másfél órában több száz érdeklődő fordult meg. A látogatók robotokkal és régi számítógépes játékokkal ismerkedhettek, valamint egy szupra vezetős kísérletben egy lebegő vonat működését is megfigyelhették. Bemutatták a biodesign technológiát, a műanyag fröccsöntés folyamatát és a Neumann Solar napelemes autó legújabb változatát is. Ismét napirendre került az 51-es főút Kalocsa és környéke közötti szakaszának hosszabb távú fejlesztése, írja a BAON. A tervezett rekonstrukcióhoz jelenleg kiviteli tervek készülnek, a beruházás pedig a közölt információk szerint 408 ingatlant is érinthet. A szükséges forrásokat később uniós támogatásból biztosíthatják, a megvalósítás részletei és ütemezése azonban egyenlőre nem ismertek. Közben Kalocsa térségében az egyik legrosszabb állapotú, mintegy 220 méteres szakaszon mindkét forgalmi sáv burkolatát felmarják és újra aszfaltozzák. Az 51-es főút más részein is zajlanak munkák, szeptemberben például Baja és Érsekcsanád között folytatódott a burkolat felújítása. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, mondta Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
1: Őszintén.
2: Én mondta, az, kezdhettem.
0: Én ázsiai tészta. Pornó.
2: Tészta.
0: Ázsiai tészta.
2: Leves függő. Voltam, lejöttem az anyagról. De olyan szinten.
0: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
2: Nem a smack, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tészta, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
0: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Te egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlenül gyógyszer van róla, csak valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszerűen nem tudsz lejönni róla. Ráadásul itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát. Ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több mint 2 évig voltam. Több mint két évig voltam. Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
1: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
3: parizerrel
1: és mustárral.
3: Ugyanaz, ott is olyan az íz, hogy
1: megőrülsz. De volt benne valami.
0: Semmi baj, csak parizer, mustár,
1: és vizes zsemle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belik önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, figyelj, most, ahogy
0: beszélek. Vagy a zsömle párizsival, a legnagyobb. De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
3: hát
0: nagyon sok, hogy a fahéj.
3: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy
3: kész.
0: Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
3: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a izében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
3: Igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
1: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
0: Igen, vissza volt nyomva, torkodik.
1: Igen,
0: de az egyébként milyen jó, gyerekek.
1: Jó,
0: az jó.
1: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
3: Új, te is úgy csinálod.
0: Hát akkor van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál,
3: megsodrod, és úgy.
1: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fületbe.
3: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
1: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
0: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kólafüggőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
3: 6 zacskó naponta.
0: Az milyen?
1: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle?
1: Ázsia calling.
3: Hát igen, valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamilyen vegyület felszabadul.
3: Igen, tehát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
0: Igen.
1: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
1: szerintem
0: a só?
1: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyelne oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyarót.
0: Tökre adom, sós magyaró, és melyik a másik? A
3: kesudió.
0: Kesudió,
3: az
0: sós
3: is jó,
0: kesudió.
3: De a pisztáció is ugyanez.
0: Isten.
3: Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért ússza csak
1: dobozos.
3: Meg a pisztácia.
1: Konzerves
0: hogy egy idő után elfáradsz benne?
3: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
1: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Milyen például a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
3: ott
0: csinálok.
3: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszósz alóvatosan.
1: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
0: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
1: de a japánok fél... akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni a eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durvá, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
1: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
0: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húsleves tettem, hanem a kockát belőle.
3: Ne!
1: Milyen kockát?
3: Nem
1: a húsleves kockát. De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megittad, megoldták.
3: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
0: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Hölgyei, ha kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
2: A legjobb, a újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
0: De szerettem a vegetát.
3: Generációs.
0: Itt van kocka, leves kocka?
1: Nem, vegetát.
0: Leves kocka?
1: Leves kockát se ettem.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
1: Úgy nézett, hogy a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szózavart, ha megláttad, mert ugyanabban volt csomagolva.
0: 6-8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is ittem magammal.
1: Jó, figyelj, Péter, kollégium.
0: Szomorú gyerekkor.
2: Valaska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát? Milyen kisejnél fér?
0: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
1: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szórt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Édesre sósat, sósra édeset.
1: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
3: Hozzunk az, meg szendvicsütőt.
1: Próbáljuk ki.
0: Igen, finom, igen.
2: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta keks függést, nagyon adom. Nagyon értem hát a pilóta keksz. Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy voltam halva a pilóta keksz. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
1: Magyaros emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
3: És utána pedig, utána
1: és utána pedig, igen, utána pedig a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
3: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
1: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így, csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát amit rakott karfiolra, meg minden
0: izére. Mágirakása.
1: Mágirakás, igen. Kakaós palacsinta.
4: Pisztáciakrém.
0: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
3: Hol láttál
1: te budai világába?
3: Rémet régen.
0: Ropi függés.
3: Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem az hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert. Kintottad a hűtőt, üres volt.
3: Igen. Nem volt benne semmi. Be a szádba, és
0: belenyomtad
2: anyát. Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kocka.
0: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
1: Nem a leves kockán, azt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
1: Na igen, és ugye annak van ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
1: Igen, az, annak az ez a sóíze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak van, azt a jövő.
0: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valami nagyon rajta voltam.
1: Úristen, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
0: Pezsgő tabletta nyalogatás?
3: Nem
0: éltem soha,
1: nekem
0: pedig volt.
1: Szenvedélyem volt. Darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
3: Nekünk a limópor volt, ez nektek ugyanaz volt.
1: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, ez jó volt.
2: A limópor nagyon jó volt.
3: Nekünk még nem volt pezsgő tablettát.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
1: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké. Igen. És egyszer nem vett észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája.
2: Az durva.
0: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, az hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, mert annak borzasztó szalíza volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
3: Meg,
0: édes
3: volt. Az volt, az a szóra, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
1: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
0: Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából ettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
0: Igen. Az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
1: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
1: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, az egyenes, meg van a domborzati. Igen. És ha pont úgy kapod el a fogaddal, ha ketté tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
2: Olyan durván finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ilyen egy kicsit hát újabb dolog. Igen, igen, mi generációnknak ugye
1: a melódia. De így csak is, vagy te csak is?
2: Én csak is. Én csak is, én csak is melódia.
1: Kinder Pingi, az megvan?
0: Ó, nincs nem ettem. Tudom melyik, de arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
1: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor te magyarós ilyen vékony csoki réteg.
0: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
2: Vitakolán megvan.
0: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
2: Étvágygerjesztő.
0: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
1: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
3: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
1: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva.
2: Van még.
1: Ilyen fura illata.
0: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
1: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, annyit rágózott.
0: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
3: Hát az hogy függő, hogy egész állandóan nap megy.
1: Nem, hiszem, az egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb., hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
0: meg kell rágni mindent.
1: Igen.
0: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás utifőszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
3: Mindenki.
0: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornófüggő, hagyjad, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás utifűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
2: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van, szereti.
0: Ezt én is sok hallottam, hogy ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
2: Vajas kenyő.
1: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el. Várjál, de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorítod. Fúj, de undorítod.
1: Imádom. Azt is, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
2: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
2: Melyik tusakot nyissuk? A bárány, csak a varrahúsos.
0: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
2: Hiába mondtad, de papa, hát látj, de nem érdekel.
0: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
3: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot vett. Alutasakos,
2: ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáját. Nekem is az, hogy olyan azért, finom.
0: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
3: Hát és ez büdös, gyerekek. Agy... A kutya és a macska kaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
0: Ne, már kutya kaja.
2: Az aszpikos réteg, azt mondja, az olyan finom.
0: Undorító. Hát akkor nézzél, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
2: Az persze.
0: Hát, vagy régen kutyánk volt, de ki is kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, kifogásolják a fák visszavágását Sükösdön, jóval kevesebb diótermet idén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek, eredményeikkel pedig hosszabb távon is hozzájárulnak az egyetem tudományos teljesítményének növeléséhez, olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató is szerepel a nyertes pályázók között. Lakossági panaszokat váltott ki a Bajához közeli településen Sükösdön a villamos vezetékek közelében álló fák gajlazása, írja a Megyei Lap. A polgármester szerint több helyen indokolatlanul nagy mértékben vágták vissza a koronákat, és a munkák kivitelezését is kifogásolja. A beavatkozások célja a vezetékek biztonságának megőrzése. A település vezető szerint azonban a faállomány védelmére és a szakszerű munkavégzésre is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Problémának tartja azt is, hogy az önkormányzat nem kapott megfelelő előzetes tájékoztatást a munkák pontos ütemezéséről. A polgármester ezért a szolgáltató, a kivitelezők, az önkormányzat és szakértők közös egyeztetését kezdeményezni a hasonló problémák megelőzésére. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek majd.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Channing Tatum megvan? Jól mondom a nevét? Channing Tatum. Akkor Channing, hát most mindegy, Channing.
6: Ja, megvan ez a csávó.
5: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
7: Egy multimilliómos.
5: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
7: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
5: Igen,
7: azt
5: gondolod
7: nem itt róla,
5: tart
7: hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter,
5: igen,
7: nem? Ezt gondolod mögé,
5: azt gondolod
7: hogy
5: róla.
7: Már megérkezett.
5: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
8: És a szakmán belül szólogatott.
5: És a szakmán belül beszólogatott. Ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
7: Nekem volt ilyen ember, az életemben, aki ezt ugyanígy megcsinált, ugyanígy csinálta meg.
5: Közszereplő.
7: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
5: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek. Itt van egy amerikai világsztár. Itt van egy gyönyörű felesége. Tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak, kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja valaki?
7: Szerintem az van, hogy buszba, vagy gúzsba kötötte a saját élete.
5: Igen?
7: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálj belőle, hogy bármihez hozzászod, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne hozzá sok felgyülemlett vélemény.
8: De és önmaga nem akart ezt vállalni?
7: Hát tehát persze, hogy nem, mert azt megírják, hogy a te írod oda. Meg megosztóvá válsz, nem fognak hinni filmszerepekre, mert megosztó vagy, meg beszólogat.
8: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell írni?
7: Ott dobog az idegben, csak jönnek el írnom!
5: Hogy Ron csak a képen 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét. Tehát, hogy...
7: De addig nagyon szerette.
5: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinga, valami nem stimmel ezzel a Channinga, és a csávó
7: hát ez ideges.
5: Álnévem, álprofilokkal világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez-t bántja álnéven. Valami nem oké az emberre.
7: De tehát... Taylor Swift és Jennifer Lopez, tehát a spektrum két legvége.
5: Igen, a spektrum két legvége, de a legnagyobbakat.
7: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal fehér kaukázusi lány.
5: Igen, a két végre.
7: Magas, igen.
5: Igen, elhagy a feleséged, elhagy az új csajod. Mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bulingolod az amerikai világsztárokat. Na

0: De az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
1: Én abszolút
0: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész a zenész, humorista a humoristát. Tessék, hány profilod van?
1: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
0: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
1: Nem, én nem a színpadon ilyet. Szoktam bulingolni.
0: A színpadon, színpadon kijelen magad. Volt vala a kamu profilod, Feri?
2: Mindig
0: hoztál
2: is van.
0: Létre kamu profil?
2: Most is, nem. Nincs.
0: Neked sincs kamu profilod.
2: Minek?
1: Korhely János.
0: De nem is írsz be valódi nével se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem, bár nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd, mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. Nem. RF.
1: Elég specifikus.
2: Igen. Pont ez jutott eszedbe.
0: Inkább szerezd meg az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiljai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
2: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég bátor, vagy mi jelent?
0: És az exednek a chaining az exének beirogat. Úgy, hogy a chaininget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jó képű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi? Egyébként jó pasi, nem? Női
1: hát
0: szemmel.
1: Hát most egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki akaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
2: Tehát ez még nem pszichó, de hát nem
0: fenyegette meg. Két elhagyta, a feleség is elhagyta, és az új barátnő is elhagyta.
1: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szar kommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
0: Igen, magát közben.
2: Idézet.
1: Van egy fotó, amit az utcán lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a Fightingból, tehát hogy magát dicsérti.
0: Tehát a csávó fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte.
1: Igen.
0: Zseni. Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
1: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik.
0: De állévem.
1: Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor egy nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor egyszer csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végére állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymásra harcoltak a fórumon.
2: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
1: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Tehát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtért.
0: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
1: Igen.
0: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni a Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
1: Halló,
0: vagy...
1: Channing, Eribi vagy, szevasz!
0: Igen.
1: Keveset, szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
0: Aha.
1: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
0: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
1: Hát, igen. Ugye,
2: de most kirakta
1: a
2: saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz. Én neki hiszek.
0: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
1: minden
0: van.
1: Minden kommentet egyetértek, de nem én csináltam.
2: Igen.
0: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok, mennyi pénzt keresnek az egész világ ismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát hogy semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
1: De
0: nem?
1: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott mondani, meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy elege van, és neki volt szüksége.
0: És megcsinálta ő a profilt.
2: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a kamu profilla?
1: Hát ez ő.
0: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képe?
1: Én a saját nevemmel vagyok.
2: Saját
1: nevemmel vagy? De miről beszélsz?
0: Ráskóként vagy bent?
1: Most mi bajotok van? Miért kell azt mondani? Most igen, ráskóként vagyok bent.
2: Ráskóként nem, csak itt fölvetette több hallgató, érted? Nem, én saját kútfőből ilyet.
1: Nem, hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rám, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is, amikor civil ember voltam, még
0: akkor regisztráltam. Még akkor voltál bent. Aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
1: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
0: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önképzavar? Tehát, hogy mi van a chaining mögött?
1: teljesen a kontrollvesztésnek az érzése.
0: Hogy?
1: Hogy azt, hogy nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára.

0: és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
1: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
0: Hát ő úgy érzi, hogy neki nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoénak privátban, hogy látod?
2: Látod, mit írnak? Igen, igen. Igen. Itt emlékezünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Maugli esetéről, ugye? Tehát ez ugye? Az minden
1: az
2: idők egyik...
1: De az nem kamu volt.
2: Nem, az ez nem kamu volt.
1: Az egy félrement, félre... ugye, oda de... rossz helyre küldte.
0: Igen. Is, de a Csöcsös Maugli az, az a legjobb összetett szó, ami valaha elkészült.
2: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt ő nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet
0: küldött, tehát is véletlenül neki küldte.
2: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Reninek, hogy Csöcsös Maugli.
1: Ott milyen jó lett volna, azért, ha kamu profilról küldi?
2: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
0: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csináljuk magának egy kamu profilt,
2: igen?
0: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem. Főzzene valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és akkor megyünk, mert figyelj, ez a legalja.
2: Na de tudunk, ezt ugye pont emesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van.
0: Persze.
2: És különböző kamu profilokról védi magát, és szól be mindenkinek.
0: Ja, Isten, bárcsak elmesélném nektek.
2: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
1: Mondd másik névvel, mondd a Denis.
2: Nem, mondjuk
0: nem az, hogy humorista.
2: Meg kell megint a Denis csöztetni.
0: Nem az, hogy humorista, hanem egy sikeres humorista. Tehát úgy, tehát, hogy sikeres, hogy mert sok humorista van, de egy sikeres humorista.
2: Sikeres
0: ez a humoristának a része, ami benne van.
2: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
1: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
2: Vagy nem hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát ugye nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeretsz. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni, de ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotán javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy de nem utál már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
1: Mélyebbre ásod magad ezzel.
2: A Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod? Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
0: Azért, mert nem, nincs pénze egy polgári peres eljáráshoz.
2: De mindegy
0: de
2: is, hogy kiről
0: van
2: szó.
0: Olyan kommentet valakitől, ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
1: Ő nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
2: Néha beleolvasok, de van, amit elolvas. Az Oti után például elolvastam a kommenteket.
0: Csodálatos
2: kíváncsi
0: vagy,
2: voltam, hogy mi volt a Szigeten.
0: Olyan daliás ez a fiú. Micsoda zene, micsoda szettek. És
2: nem ezeket rohadsz olvastam. Te meg egy kicsit.
0: Látjátok, hogy ki van pattizva.
2: De most figyelj, volt
0: Prince
2: egy... Volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment. Az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat. Beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
0: én... csak a jó kommenteket olvassa.
2: Hát bannolok nyilván mindenkit.
1: Nem, a szerkesztőd, de aki csinálja az oldalt.
2: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
0: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
2: Nem emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, nem. Hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem
0: hát
2: mondjuk.
0: Például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
2: Igen, mondd a szemembe.
0: Oda kommentelni.
2: Igen, sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
0: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
2: Igen.
0: akkor tudnád, de hogy ezt a Kassa TV írt.
1: Ezzel futtatja magát.
2: Már megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
0: néhány óra sírás, ami átmegy rá.
2: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös.
0: Szociopata.
2: Így van.
1: Ezt mondtuk most, hogy büdös vagy,
2: és rossz az emésztésem is büdös vagyok. Tehát, igen, nem tudom.
0: És kakálni, ennyi tudod.
2: Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
1: Nehéz.
0: Adjunk ennek 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen te... nulla.
2: Nem. De te se vagy, de azért te meg tudsz zuhanni. Te egy nem. Kicsit meg tudsz zuhanni.
0: Én csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
1: A jogos bántás.
0: Figyelj, az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kap szokott írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad
2: legyen. Na most megint miért kell tőlem idézni?
0: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak úgy belét súlykolni is. Amikor elolvasok egy ilyen nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem. Tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
2: Ez már megvolt.
1: Nem vagyunk, ide több kell. Tehát
0: úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
2: Mondom a gyenge pontjaimat. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
0: Nem, hát most írok egyet.
2: Tehát, hogy nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami nekem nagyon 50 körül, amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
0: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk. Légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt.
2: Légy a tüske a cipőjében. Igen.
0: Várjuk azokat a több soros pályázatokat.
2: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod? Hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy...
0: Én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az
1: nem,
0: ember rosszat
1: csinál. Nem,
0: tehát, hogy ezt nem értik meg. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom, és akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egész évben kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsáss meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most meg belerúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
2: Igen.
1: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
2: Ha a francia manikűrömet nem veszitek észre, azt tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
0: Hát emel jobban leszünk amúgy társadalmilag ilyen szempontból.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna Jú-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája, ismét lesz Alzheimer Café Kecskeméten, az elektronikai termékek energia címkéit ellenőrzi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területre, az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és víziturizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. A nyári szünet után ismét szerveznek Alzheimer Cafét Kecskeméten. Szeptember 29-én várják az érdeklődőket az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság előadó termében. Nagy Ádám, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa tart előadást az Alzheimer korról. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda közölte, hogy a betegség sok családot érint, így fontos, hogy hiteles információhoz jussanak az érintettek, és feltehessék kérdéseiket is. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova menjek? Édes jó drága anyám megvilágosodott.
1: Jaj, de jó.
0: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat. Nem, mama. Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
1: melyiket. Mama is imádja.
0: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
1: Persze,
0: igen?
1: Szerintem az a korosztály.
0: Tehát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
1: És a tiéd mennyi? 70?
0: 58.
1: 58 de éves a mama?
2: 58.
0: Anyád 58.
1: Meglepődik.
0: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szülött. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
1: Na.
0: De hát... ránézésre...
1: 69-nél egy perccel nem
0: 69-nél meg. Megnézte ezeket a ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép, kihez vigyem el, aki nem fog átvágni, hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
2: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
0: Miért nincs itt valaki,
1: Tilla
0: aki...
1: nem ért hozzá.
0: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész, tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3000ért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
2: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Baláskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
1: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
1: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
0: Jó.
1: De mi van?
2: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától valami.
0: Alapjában ugye, most tulajdonképpen ez történik. Három hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartomban, újságpapírba csomagolva.
1: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egy évi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
2: Hogy mutasd már egy képet róla?
1: Hogy néznek ki a képet? Hát, mi van rajta?
2: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
1: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
1: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép. Hát,
2: nem, ez na. A silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
1: Tehát a keret ilyen. Az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
1: Hát aláírás van.
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
1: Mi a név?
0: Tessék?
2: Laci, te mit gondolsz?
0: Ja, a tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
1: Nem fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
2: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
0: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
2: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Olyan csóron nézik ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilógott a tökönök
1: atyám. A mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
1: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
1: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
2: Most
0: a
2: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten beadókat látnak.
0: Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi illetét behelyezem ezt a kettő darab milliós képet.
2: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen, igen, igen.
2: Hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepét, tudod, hogy
0: kiveszik belőle a képet, és elviszik.
1: Vigyük ki szombaton az ecserire.
0: Úgy vágnak át, mint szart a palánk.
1: De jön a mama.
2: Majd én viszem ki.
0: De aztán óriás képszakértővel kimenjünk így három az ecsére, szerintem mennyi időt adnak el nekünk? Csokolom. Gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
2: Csokolom, képünk van, mit mit adnak érte?
0: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Medgyessy Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani. Csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Valószínűleg ezek a történetek nincsenek, nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
1: Tehát, hát
0: hogy...
1: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan egy...
1: A panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
0: Aha.
1: Ez rendes.
0: Ugye, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk, a Gipóval beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
2: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a Dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszi, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Medgyessy Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával, a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
3: Igen. Nézzük meg.
0: Te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolni, hogy képről semmit mondani, meg ezért nehéz is lenne.
2: Csak leírnánk neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen.
1: Jó, mennyit adsz érte?
3: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
2: Bocskor hívott előtte.
3: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros. Aha.
0: Igen. Tehát,
3: okay. Tehát, miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnénk mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi, ilyen pici festmény kézben elfér, egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
3: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem mindenott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képre a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
1: Jó, miért egyébként egy ilyen becsüs meló, az mennyi, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
3: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplett nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha még nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
1: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni annak egy bizonyos
3: százaléka.
0: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
3: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
1: Akkor kis munkácsi.
0: Oké, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
3: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen
3: érdekes? Az úgy jó érdekes.
0: Aha.
3: Az úgy jó érdekes.
2: Ilyet mi szoktunk okozni?
3: Biztos, hogy van egy család.
1: Melyik volt a legdrágább?
3: Igen, melyik volt a legdrágább?
1: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
3: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen. az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy ugyan valami történt, vagy valami, és mondjam, hogy hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
0: És közben 12 milliót ért a kép.
3: Igen.
0: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
3: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy
0: ja, te megmondod, hogy mennyi. Hogy aha.
3: Nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet. Tehát, hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni. Akkor milyen lehetőségek vannak.
0: Aha.
3: Ez egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
0: Uh-huh. Küldtem...
3: Az a tiszta sor, igen?
0: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, mert tényleg összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
3: Szerintem igen.
0: De hát is így rámondtad egyből?
2: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
0: Van pecsét is, ha minden igaz.
3: Látom, most,
2: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
3: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én.
0: Ne arra úgy, hogy gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
4: Egység gazdag vagy!
0: Mama meggazdagodott!
3: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, a Donát Sándor az egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
0: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy ilyen.
3: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
1: Meg az, hogy rászkódik a
0: kocsiba. És egy adag rizskók van rajta.
3: Az nem ártana.
0: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
3: Hát a konzerválást nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
0: Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
3: Nem rossz kép, egyik se.
0: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van.
2: Egy eddig a mosdóban...
3: Remélem, most te képen mondtam, mert jött azért egy pár kép ismeretlen számokról.
0: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
3: Jó, igen.
0: Oké, van
3: ez. Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
0: Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mamma, mész Dubájba.
2: Nagyon izgalmas.
0: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
3: Sziasztok, szép napot!
0: Viszem a tárgyakat.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

hatig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
5: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek. Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
7: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
5: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1 Gong. Kora délelőtti fényekben fürdik a belvárosi sétány. Egy fiatal pár lépked a színesedő lombkoronák alatt. A fiú vállán egy akusztikus gitár tokja pihen. És ahogy átvágnak a főtéren, a lány felnéz a vakító kék égre. Elmosolyodik és azt mondja: ragyog a nap, már a 24 fokot ígértek. Ez a hamisítatlan vénasszonyok nyara. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és az online térben velünk tartókat a rádió1gong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok. Szeptember 27-e van, vasárnap, az Adalbertek névnapja. Ez a név nemesi eredetű, jelentése ragyogó. Ennek okán tehát ragyogó, vidám vasárnapot kívánunk nekik. Ma ünnepli 42. születésnapját a 2000-es évek vagány pop-punk királynője Avril Lavigne és az Oscar-díjas hollywoodi színésznő Gwyneth Paltrow is. Köszöntjük őket és minden mai ünnepeltet. Ezen kívül ma van a turizmus és az idegenforgalom világnapja, valamint a vasút születésnapja is, hiszen 1825-ben ezen a napon indult el az első vonat Angliában. És ami a hétvégében továbbra is a legjobb, folytatódik az Old School szavak hétvégéje. Ebben a játékban nem kell zenei tesztekkel bajlódnotok. Minden órában felhívunk valakit, akinek felolvasok egy régies Old School kifejezést. És ha azonnal rávágja a jó megoldást, elviszi óra nyereményünket. És hogy ez mi? Egy klasszikus szódás szifonerekje és két üveg piroska szörp. Ha ismerősen hangzik a kucséber, a csapszék vagy a suba kifejezés, ne rejtsétek véka alá tudományotokat, azonnal üzenjetek. SMS-ben és Viberen tudtok jelentkezni a 0629-414-020-as számon. Amíg körmöltök, nem sokára érkeznek a netpercek a hangalapú jegyzetelésről és

0: 4:11 van. A Rádió 1 gong netpercei következnek. Amikor a hétköznapi irodai eszközök fejlődéséről beszélünk, látható, hogy a hangalapú bevitel teljesen átalakítja a munkatempót. A Google őszi AI csomag frissítése jól mutatja, merre mennek a hétköznapi irodai eszközök. Hanggal lehet majd vázlatot készíteni Gmailben, dokumentumokban és Keepben. A Sheets Canvas pedig egyszerű leírásból interaktív mini alkalmazást építhet táblázatok köré. Ezek nem önálló robotok, inkább gyorsító rétegek a megszokott munkafelületben. Egy kis vállalkozásnál ez akkor ér valamit, ha konkrét feladathoz kötjük. Például diktált ügyfélemlékeztetőből legyen első e-mail vázlat, készletlistából egyszerű kereső, vagy kampányötletből poszterterv. A veszély az, hogy minden újdonságot bekapcsolunk, aztán senki sem tudja, melyik adat hová került. Érdemes tehát próbamappával kezdeni, nem egy éles ügyfélanyaggal. Nézzük meg, mit ment el a rendszer, hogyan lehet visszavonni és exportálható-e az eredmény. A hangalapú bevitel külön figyelmet kér. Ne diktáljunk bejelszót, egészségügyi adatot vagy bizalmas szerződés részletet nyitott térben. Hasznos szabály, hogy az AI által írt első változatot mindig ember zárja le, különösen árajánlatnál vagy ügyfélpanasznál. Ha beválik, írjuk le röviden, mire használjuk és mire nem. Aki csapatban dolgozik, adjon közös mintát is, hogy ne hétféle stílusú válasz készüljön. Külön nevezzünk ki felelőst, aki havonta átnézi, maradt-e felesleges hozzáférés, vagy félbehagyott AI projekt, és maradjon rövid használati napló is. A legjobb új funkció nem több zajt hoz, hanem kevesebb gépelést és tisztább első változatot.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a netpercek, és most már mindenki számára világos, hogy a kevesebb gépelés és a tisztább első változat mindig nyerő. Ezek után pedig már is jelentkezhettek mai old school játékunkra. Viberen vagy SMS-ben küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. Nyereményünk egy szódás szifon és két piroska szörp. Taylor Swift igazi mai slágerével folytatjuk. Indul az Op Light.

Most nincs idő az AI-ra. Ha nyerni szeretnél, a magyarázatot azonnal kérjük. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 gongon. Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A rádió egy gongot halljátok, 10:30 lesz, 2 perc múlva. Nézzük, hogyan alakul a vénasszonyok nyara Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A téli szél gyenge mérsékelt marad, a reggeli pára és kötfoltok felosztása után délutánra 24 fok köré melegszik a levegő. Hétfőn szinte felhő sem lesz az égen, így csapadék sehol sem várható. Élénk lehet a déli szél, a hűvös reggel után, délután igazi nyárias, 25 fokos csúcsértékeket mérhetünk. És még kedden is a napsütésé lesz a főszerep. Folytatódik az indián nyár, a legmelegebb órákban 21 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk. Ennyit az időjárásról, nem sokára megérkeznek a legfrissebb sporthírek, és már indul David Getta felvétele a Play.

Itt a Rádió 1 Gong. 10:30 után 7 perccel lépjünk be a legfrissebb sporthírek arénájába. Újabb kulcs ember dőlt ki a magyar labdarúgó válogatottból az északírek elleni csata előtt. Spanyol győzelemmel zárult a világbajnoki rangadó a Wembleyben, George Russell pedig csak egy hajszállal előzte le Max Verstappent Bakuban, míg a kecskemét kosarasai vereséggel indították az új szezont a fővárosban. Jönnek a részletek. Bokasérülést szenvedett a magyar labdarúgó válogatott szélsője Regic Damir. A Salzburg támadója az ukránok elleni találkozón sérült meg, és már biztos, hogy nem lép pályára a magyar csapat következő 3 Nemzetek Ligája mérkőzésén, hiszen el is hagyta a válogatott edzőtáborát. Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát ez tovább nehezíti, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland után újabb fontos támadó dőlt ki a sorból. A magyar válogatott ma utazik Belfastba, ahol holnap este Észak-Írország legjobbjaival játszik. A nyári labdarúgó világbajnokság arany- és bronzérmese csapott össze tegnap este a Wembleyben, a Nemzetek Ligája A divíziójának rangadóján. Az Anglia-Spanyolország összecsapást 3-2-re a spanyolok nyerték. A csoport másik mérkőzésén Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. George Russell aratott győzelmet a Formula 1-es azeri nagydíj tegnapi versenyén. A brit versenyző szoros befutó után mindössze 196 ezredmásod előzte meg a másodikként célba érő Max Verstappent. A Nemzeti Emléknap miatt kivételesen szombaton rendezett futamon a 3. helyezett a csuklósérülésből visszatérő Isaac Hadjar lett, a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli az 5. lett, de így is 66 pontos előnye van az összetettben. Vereséggel kezdte meg az új szezont a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Duna Aszfalt DTKH Kecskemét. A lilafehérek a Honvéd otthonában kaptak ki 83-65-re. A címvédő Falkó sima győzelemmel indított a kosárlabda bajnokságban, hiszen Szombathelyen 94-75-re verte az újonc Fótot. További végeredmények az NB1 A csoportjából: atomerőmű Paks NKA Pécs 102-77 és Kaposvár Szeged 99-98. Jobbulást kívánunk Regic Damirnak és szurkoljunk holnap a válogatottnak Belfastban. A sporthírek után nem sokára megnézzük, mi a helyzet a környék útjain. Kámráddal megyünk tovább, itt a Feel Alive.

0: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek 3:41 után 3 perccel. Izsákon az izsáki sárfehér napok zárónapja miatt a Kossuth-Lajos út egy szakaszát lezárták. Délután 1 órától este 10 óráig önkormányzati utcákon terelik a forgalmat. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között, Budapest felé a külső és az átterelt sávon, Szeged felé a külső és a leálló sávon halad a menet. A hetényi pihenő már mindkét oldalon használható. Az 52-es főúton Kecskemét határában a 10-es kilométernél lévő körforgalomépítésnél lámpás terelés van. Fülöpszállás és Solt között burkolatújítás miatt torlódásokra kell számítani, szabadszállást pedig továbbra is csak Kisizsák felől érhetitek el. A vasárnapi szüreti felvonulások idején a lovas kocsik mögött haladó autók azért haladnak lassabban, mert az aszfaltra hulló friss szőlőlevelek és a csapadék hiánya miatt a finom por szinte láthatatlan, csúszós réteget képez az úttesten. Vezessetek tehát óvatosabban, jó utat kíván a Rádió egy gong csapata. Az útinformációk után pedig pörög egy igazi mai sláger. Itt van Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita.

0: Reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
3: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
4: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék. Volt.
5: Reklámot hallottak.
6: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Tömegeket vonzottak kutatók éjszakája a Kecskeméten. Újabb fejlesztéseket terveznek az 51-es főúton. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg pénteken a kutatók éjszakáját Kecskeméten, ahol több intézmény is tudományos programokkal várta a látogatókat, írja a hírös.hu. A Neumann János Egyetem informatikai tanszékén már az első másfél órában több száz érdeklődő fordult meg. A látogatók robotokkal és régi számítógépes játékokkal ismerkedhettek, valamint egy szupra vezetős kísérletben egy lebegő vonat működését is megfigyelhették. Bemutatták a biodesign technológiát, a műanyag fröccsöntés folyamatát és a Neumann Solar napelemes autó legújabb változatát is. Ismét napirendre került az 51-es főút Kalocsa és környéke közötti szakaszának hosszabb távú fejlesztése, írja a BAON. A tervezett rekonstrukcióhoz jelenleg kiviteli tervek készülnek, a beruházás pedig a közölt információk szerint 408 ingatlant is érinthet. A szükséges forrásokat később uniós támogatásból biztosíthatják, a megvalósítás részletei és ütemezése azonban egyenlőre nem ismertek. Közben Kalocsa térségében az egyik legrosszabb állapotú, mintegy 220 méteres szakaszon mindkét forgalmi sáv burkolatát felmarják és újra aszfaltozzák. Az 51-es főút más részein is zajlanak munkák, szeptemberben például Baja és Érsekcsanád között folytatódott a burkolat felújítása. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébih a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, mondta Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnök helyettese.
8: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes több a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
7: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió 1 Go!

Ismerős szavak, melyek már teljesen kikoptak a beszélt nyelvből. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 Gongon. Rádió 1 Gong.

Itt a Rádió egy gong. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környező településen, és azokat is, akik a Rádió egy gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. 11 óra múlt. Már mindenhol javában zajlik az élet. A piacokon és a kávézók teraszain, na meg a családi programokon egyre többen élvezik ezt a csodás szeptember végi napsütést. Valahogy így kell kinéznie egy igazi vasárnap délelőttnek. Kormos Zsolt vagyok. Ebben az órában is várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének egy szódás szifon erekjét és két üveg piroska szörpöt nyerni. Továbbra is pörög ugyanis az Old School szavak hétvégéje. Ha van ötleted, mit jelent a mátka, a spondja vagy az appelláta szó, biztos lehetsz benne, hogy meg tudod fejteni feladványunkat. Nem sokára kinyitjuk legfrissebb programkatalógusunkat. Addig is itt van Maroon 5 és a One More Night.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Rádió 1 Gong vasárnapi programajánlója következik. Ma is szuper események várnak ránk Kecskeméten. A Széchenyi Városi Kispiacon rendezik meg a hagyományos kakasfőző versenyt. A gőzölgő finomságok mellett egész nap színes családi programok várják a látogatókat. Ugrálóvár, mesekuckó, lovaskocsikázás és hagyományos mustkészítés. Szintén ma tartják a Szívünk napja egészségmegőrző rendezvényt. A program 14 óra 45-kor közös sétával indul a Rákóczi úton a vasútkert felől. Majd a résztvevők együtt érkeznek meg a főtérre, ahol szűrővizsgálatok, orvosi tanácsadás, közös torna, táncbemutató és gyermekprogramok várják a családokat. Ezen kívül a Tudomány és Művészetek Házában szeptember 29-éig még látogatható a 15. Psych Art 24 művészeti maraton vándor kiállítása. Választhatok a remek programok közül, kellemes és hasznos időtöltést kívánunk. Ezek után pedig jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A nyereményünket akár old schoolnak is lehet nevezni, egy szódás szifont lehet nyerni, és hozzá két üveg piroska szörpöt. Amíg az üzenetek megérkeznek, itt van Martin Garrix és a Butterflies.

Itt a Rádió egy gong. Vessünk egy pillantást a háromnapos időjárási kilátásokra és az allergiásoknak szóló hírekre. Ma napos meleg időnk van, a csúcshőmérséklet délután 24 fok körül alakul. Holnap 25 fokos nyárias meleg jön, kedden pedig 21 és 26 fok közötti kora őszi napsütésre számíthatunk. A pollen helyzetről: a hűvösebb éjszakák közepes szintre mérsékelték a parlagfű pollen koncentrációját, de a szárazabb területeken még előfordulhat magas érték. A pollen terhelés fokozatosan csökken, így az allergiás tünetek is mérséklődnek. A szakemberek tanácsa: a napsütésben a kora délutáni sétákhoz érdemes napszemüveget felvenni, mert az élénkülő szél még hordja a száraz port. A rendszeres séta egyébként az egyik leggyakrabban ajánlott mozgásforma. Nem igényel külön felszerelést, mégis sokat tehet a jó közérzetért. Rövidesen jönnek az útinformációk, a folytatásban lojjal megyünk tovább.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Egy gyors helyzetjelentés következik a vasárnap délelőtt úton lévőknek. Izsákon az Izsáki Sárfehér Napok rendezvényei miatt egy órától önkormányzati utakra terelik majd a forgalmat. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között az új terelési rend szerint a főváros felé és a külső, valamint az átterelt belső sávon, Szeged felé pedig a külső és a leálló sávon haladhattok. A hetényi pihenő ismét mindkét oldalon nyitva van. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajos Mizse között, valamint Városföld felé 40-es sebességkorlátozások és útszűkületek kísérik a forgalmat. Az 52-es főúton a kecskeméti csomópontnál és Solt felé félpályás útépítések vannak. A szüreti rendezvények és a városi családi programok környékén sűrű vagy gyalogos forgalom. Kedves autósok, a kijelölt gyalogos átkelőhelyek és az út szélén parkoló kocsik közelében csökkentsétek a sebességet. A folytatásban már is pörög egy igazi mai sláger, Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: szív.
1: Hello.
2: Szia Marika, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Itt van már is második játékosunk a vonalban, jön az old school feladványod. Mit jelentett régen az a szó, hogy csapszék?
1: Hát én úgy tudom, hogy ez egy ilyen kisebb méretű kocsma volt, egy ilyen alkoholos ital, tehát ott helybe lehetett fogyasztani.
2: Pontosan, ez kocsmát, italmérést vagy kisebb vendéglátóhelyet jelent.
1: Igen.
2: Tiéd ez
1: Igen.
2: a csodálatos szifon, meg két üveg piroska ször.
1: Köszönöm szépen.
2: Néhány perc múlva 12 óra. Megérkeztünk a vasárnapi Daily Mixhez. Jön majd őszi gasztropletyka rovatunk a leghíresebb családi receptekről. A következő órában is pontosan ugyanaz a nyeremény, ami eddig volt. Hi Patton és Norma Jean Martin. Igazi mai slágerével indulunk majd. Jön az Out of My Head.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Old School szavak hétvégéje a Rádió egy Gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodásig idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje a Rádió egy Gongon. A Piroska Szörp támogatásával.
5: Rádió egy!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
8: A Kávé Világnapján a Rádió egy Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Sztori Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
9: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, kifogásolják a fák visszavágását Sükösdön, jóval kevesebb diótermet idén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek, eredményeikkel pedig hosszabb távon is hozzájárulnak az egyetem tudományos teljesítményének növeléséhez, olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató is szerepel a nyertes pályázók között. Lakossági panaszokat váltott ki a Bajához közeli településen Sükösdön a villamos vezetékek közelében álló fák gaillazása, írja a Megyei Lap. A polgármester szerint több helyen indokolatlanul nagy mértékben vágták vissza a koronákat, és a munkák kivitelezését is kifogásolja. A beavatkozások célja a vezetékek biztonságának megőrzése. A település vezető szerint azonban a faállomány védelmére és a szakszerű munkavégzésre is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Problémának tartja azt is, hogy az önkormányzat nem kapott megfelelő előzetes tájékoztatást a munkák pontos ütemezéséről. A polgármester ezért a szolgáltató, a kivitelezők, az önkormányzat és szakértők közös egyeztetését kezdeményezni a hasonló problémák megelőzésére. Jóval kevesebb dió termelt idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek majd.
0: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
9: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Az ebéd az asztalra került, máshol még csak most készül a vasárnapi menü. Akár otthon vagytok, akár úton, akár a teraszon élvezitek a kora őszi napsütést. Örülök, hogy velünk tartotok. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Indul a Daily Mix, és ezzel párhuzamosan pörög az Old School szavak hétvégéje. A jelentkezők közül ebben az órában is kisorsolunk valakit, aki egy szódás szifont és két üveg piroska szörpöt nyerhet. Várom már is a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon. A feladat valószínűleg ismerős mindenki számára. Egy régi kifejezés jelentését kell megmondanod. Előnyben vannak azok, akik tudják, mit jelent a mátka vagy a spongya szó. Néhány perc múlva jön a szokásos pletykánk a titkos családi receptekről. Addig is kamráddal megyünk tovább. Ez a Be Mine.

0: A Rádió egy Gong déli mixében elhoztuk nektek a gasztronómia legmókásabb igaz történeteinek egyikét. Képzeljetek el egy olasz éttermet, ahol a séf évtizedekig őrizte a nagymamájától örökölt titkos paradicsomszósz receptjét. A vendégek rajongtak érte, gasztrokritikusok próbálták megfejteni az összetevőket. Végül, amikor a séf nyugdíjba vonult, ünnepélyesen átadta a receptes füzetet a fiának. A fiatalember kinyitotta a megsárvult füzetet, a titkos fűszerkeverék helyett csak annyi állt benne. Végy két konzerv sűrített paradicsomot, tégy hozzá egy csipet cukrot, és főzd pontosan 12 percig, a kedvenc operádat hallgatva. Kiderült, hogy a szósz titka nem egy méreg drága fűszer volt, hanem a zene és a pontos időzítés. A pontos időzítés egyébként most is nagyon fontos. Jöhetnek már is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Tovább pörög az Old School szavak hétvégéje, és ebben az órában is nyerhettek egy szódás szifont, két üveg piroska szörpel. A helyetekben nem hagynám ki ezt a remek lehetőséget. Hétvégi időutazásunk Regán Lilivel folytatódik. Már is indul kedvenc igazi mai slágerünk, a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Vannak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. 2 órán keresztül. Rádió egy gong. Rádió egy gong.

Ez a Rádió 1 Gong. Már is megnézzük a háromnapos időjárási kilátásokat és az orvos meteorológiai helyzetet. Ma napos, 24 fokos időnk van, holnap 25 fokos meleg jön, kedden pedig 26 fokos kellemes napsütés vár ránk. A mai napon ugyan közvetlen időjárási front nem lesz felettünk, de a szakemberek azt tanácsolják, hogy a kellemes melegben végezzetek egy kis könnyű mozgást, mert a napsütés és a séta átmozgatja az ízületeket. Tudtátok-e, hogy az ízületek nyírkos időben tapasztalható érzékenysége azért alakul ki, mert a légnyomás apró ingadozásakor a szövetekben lévő folyadék mikroszkópikus mértékben ugyan, de kitágul. Egy kis meleg napsütés viszont azonnal helyreállítja az egyensúlyt. Nem sokára jövünk az útinformációkkal, a Daily Mix Lady Gaga-val folytatódik. Indul a Shallow!

0: Freddy-re nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Ez a Daily Mix, a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel.
3: Minden délben.
1: Két órán keresztül.
3: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Újabb útinformációk következnek a Rádió 1 Gong déli mixében. Ha Izsákon jártok, a sárfehér napok miatti lezárásnál egy órától lassabban halad majd a forgalom. Inkább válasszátok a kijelölt kerülő utcákat. Az M5-ösön Kecskemét térségében az átépített terelésnél sávszűkület kíséri a sort mindkét irányban, de a hetényi pihenő zavartalanul elérhető. Az 5-ös főúton Kecskemét határában és Városföld felé fakivágás és útépítés miatt lassabb a haladás. Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét nyugati határában jelzőlámpás félpályás lezárások vannak, Szabadszállás felé pedig továbbra is Kisizsák irányát válasszátok. Tudtátok, hogy a félpályás tereléseknél használt intelligens jelzőlámpák nem csak a járművek jelenlétét mérik, hanem a várakozó sor hosszát is, és ha a sor eléri a 200 métert, automatikusan meghosszabbítják a zöld jelzést. Folytatjuk a száguldást a Daily Mix igazi mai slágereivel. Következik Jonas Brothers és a Sucker.

gondolkodási idő nincs. Dönts azonnal, hiszen ezek nemrég még naponta használt szavak voltak. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 Gongon.

0: Igen, tessék.
1: Szia, Marika. Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Üdvözöllek, kedves Zsolt. Parancsolj.
1: Úgy látom, nagyon szeretnél egy ilyen szifont nyerni.
0: Igen.
1: Csupa jó emlék fűz hozzá?
0: Hát, gyerekkori emlékek.
1: Ugye, ugye? Én pontosan ugyanígy vagyok ezzel. Ha csak ránézek, már is tolulnak az emlékek. Jöhet az old school feladványod?
0: Jöhet, igen.
1: Oké. Okay. Mit jelentett régen az a szó, hogy suba?
0: Suba.
1: Suba?
0: Az... Igen, juhászok használták, az egy ilyen, nem tudom, kabát jellegű.
1: Így van, egy hosszú kabát tulajdonképpen.
0: Kabát, igen, ilyen
1: szőrve. Bizony, hosszú szőrös pásztorköpeny. És tulajdonképpen nem egyszerű kabát volt, hanem státuszszimbólum. A hosszú fürtű magyar juh bőréből készült, és akár 24 báránybőrből is csinálhatták, ezért igazi értéknek számított, főleg itt az Alföldön. Szerintem megérdemled ezt a szifont, meg a két üveg piroska szörpöt is.
0: Nagyon örülök neki.
1: Régen tehát az Alföldön egy férfi tekintélyét akár a subája mérete is mutathatta. Ez volt a kor luxus kabátja. A következő órában folytatódik a Daily Mix, és egy újabb kifejezés értelmét is megpróbáljuk megkeresni. Lehet, hogy ez pont a mátka szó lesz, ami az egyik kedvencem. Következő óránkat Hertz és Purple Disco Machine indítja, a Wonderful Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piroska Szörp támogatásával.
2: Rádió egy!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Építőanyagait bízd csak ránk!
4: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
3: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
4: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
5: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
6: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája, ismét lesz Alzheimer Café Kecskeméten, az elektronikai termékek energia címkéit ellenőrzik. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területre, az egészségturizmusra, kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és víziturizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. A nyári szünet után ismét szerveznek Alzheimer Cafét Kecskeméten. Szeptember 29-én várják az érdeklődőket az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság előadó termében. Nagy Ádám, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa tart előadást az Alzheimer korról. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda közölte, hogy a betegség sok családot érint, így fontos, hogy hiteles információhoz jussanak az érintettek, és feltehessék kérdéseiket is. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múltévi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményeit, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
7: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: lenni, hiú.
1: Itt a Rádió egy gong, egy óra múlt, 10 perccel, és még mindig velünk maradt a szeptember végi, ragyogó idő. Ideális a pillanat egy kávéra, egy sétára, vagy egyszerűen egy kis kikapcsolódásra. Kormos Zsolt vagyok, folytatjuk a hétvégi közös időutazásunkat. Ez már a mai Daily Mix második órája. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környékbeli településen és az online velünk tartókat. Továbbra is pörög az old school szavak hétvégéje. Ebben az órában is gazdára talál egy erekje jellegű szódás szifon és két üveg piroska szörp. Ha úgy érzitek, hogy mindezekre szükségetek van, már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Nem sokára jön egy kis életmód tanácsadás a lassú vasárnapok művészetéről, és már pörög is tovább a Daily Mix. Érkezik Loy és a Golden Summer.

Itt a Rádió Egong, benne a Daily Mix, 1:30 lesz 10 perc múlva. Vasárnap kora délután, amikor a 24 fokos melegben a családok a kertben vagy a parkokban pihennek. A pszichológusok szerint elérkeztünk a hét legpihentetőbb óráihoz. Azok az emberek, akik vasárnap kora délután legalább fél órára teljesen kikapcsolják az értesítéseket a telefonjukon, és csak a zenére vagy egy könnyű sétára figyelnek. Sokkal-sokkal több energiával és tisztább fejjel indítják a hétfői munkanapot. A titok nem titok, a vasárnap kora délután ne a feladatokról, hanem a tiszta jelenlétről szóljon. És ha már a jelenlétnél tartunk, várom továbbra is a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon. Remélem sikerül ebben az órában is gazdát találnunk a szódás szifonnak és két üveg piroska szörpnek. A folytatásban Taylor Swift-tel megyünk tovább, ez a The Fate of Ophelia.

Rádió egy gong déli mixében csak igazi mai sláger megy. 1:30 van. A hét utolsó napjának délutánján továbbra is napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék továbbra sem várható, a legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Holnap folytatódik a felmelegedés, több órás napsütés várható, 25 fokos csúccsal. Kedden is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést. Hajnalban hűvös lesz, délután viszont már 26 fokos napsütés vár ránk. A kora őszi vasárnap délutánokon a nap alacsonyabb beesési szöge miatt a fénysugarak hosszabb utat tesznek meg a légkörben, ami miatt a természet színei sokkal lágyabbnak tűnnek. Ez a lágy fény egyébként csökkenti a szem fáradtságát is. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk, Katy Perryvel megyünk tovább.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió egy gong, nem sokára véget ér a mai Daily Mix. Előtte viszont jön még egy rövidke közlekedési körkép. Izsákon, a Szüreti Fesztivál belvárosi lezárásánál ügyeljetek az önkormányzati utakra terelt forgalomra. Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer közötti terelésnél figyeljetek a sávelhúzásokra, az 5-ös főúton Kecskemétnél Lajos Mizse és Városföld felé 40-es sebességkorlátozás van érvényben. Az 52 Kecskemét határában és Solt felé félpályás lezárások kísérik a forgalmat, szabadszállásra pedig továbbra is csak Kisizsák felől juthattok be. Ebben a melegben az aszfalt hőmérséklete akár 10 fokkal is magasabb lehet, mint a levegői, ami miatt a gumiabroncsok tapadása megváltozik a hirtelen fékezésnél. Tartsátok a megfelelő követési távolságot, jó utat kíván a Rádió egy gong csapata. Már is megyünk tovább Shakirával, indulhat a

0: Sziasztok!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Én meg Böbe vagyok.
1: Szia Böbe! Egy nagyon-nagyon szép szót találtam neked. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megfejteni, hogy mit jelent. Ez a szó pedig nem más, mint a mátka.
0: Az valakinek a jegyese.
1: Tehát
0: a
1: lehet mennyasszony is akár, vagy vőlegény.
0: Vőlegény is, igen.
1: Milyen jó lenne, hogyha például a Facebookon nem azt írnánk ki, hogy kapcsolatban, hanem azt, hogy mátka. Mennyivel jobban hangzana?
0: Igen. Szerintem
1: is.
0: Nagyon szép szó, igen.
1: Szépek ezek a régi magyar kifejezések. Jó lenne, hogyha visszakerülnének a köztudatba.
0: Igen, igen, csak az a baj, hogy nagyon sokan ugye ezeket már nem ismerik.
1: Nem ismerik, igen. És hát pontosan ezért jó ez a mai adás, meg a tegnapi is ezért volt jó, mert nagyon sok ilyen szóval megismerkedhetünk, és van, amelyik nagyon-nagyon jó csengésű, jó hangzású, hát ha véletlenül valakinek megtetszik és elkezd használni. Megnyerted óranyereményünket, van egy szifonod és két üveg piroska szörpöd. Mit szólsz hozzá?
0: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
1: Én pedig nagyon örülök neki, hogy sikerült örömet szereznünk.
0: Köszönöm.
1: Mindeközben István Kecskemétről ezt írta. Nálunk a nagypapának még megvan az eredeti subája a padláson. Amúgy meg imádjuk ezt a játékot. Köszönjük szépen az aktivitást, zseniálisak vagytok. A következő órában indul a mozaik, érkezik Vízizalán, 15 órától pedig újabb szódás szifont és két piroska szörpöt is nyerhettek. Az órát Taylor Swift és az Oplight indítja majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Old School szavak hétvégéje. A Rádió 1 Gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod, mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A Rádió 1 Gongon. A piroska szörp támogatásával. Rádió 1!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
7: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
8: Tömegeket vonzott a kutatók éjszakája a Kecskeméten. Újabb fejlesztéseket terveznek az 51-es főúton. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg pénteken a kutatók éjszakáját Kecskeméten, ahol több intézmény is tudományos programokkal várta a látogatókat, írja a hírös.hu. A Neumann János Egyetem informatikai tanszékén már az első másfél órában több száz érdeklődő fordult meg. A látogatók robotokkal és régi számítógépes játékokkal ismerkedhettek, valamint egy szupra vezetős kísérletben egy lebegő vonat működését is megfigyelhették. Bemutatták a biodesign technológiát, a műanyag fröccsöntés folyamatát és a Neumann Solar napelemes autó legújabb változatát is. Ismét napirendre került az 51-es főút Kalocsa és környéke közötti szakaszának hosszabb távú fejlesztése, írja a Baon. A tervezett rekonstrukcióhoz jelenleg kiviteli tervek készülnek, a beruházás pedig a közölt információk szerint 408 ingatlant is érinthet. A szükséges forrásokat később uniós támogatásból biztosíthatják, a megvalósítás részletei és ütemezése azonban egyelőre nem ismertek. Közben Kalocsa térségében az egyik legrosszabb állapotú, mintegy 220 méteres szakaszon mindkét forgalmi sáv burkolatát felmarják és újra aszfaltozzák. Az 51-es főút más részein is zajlanak munkák, szeptemberben például Baja és Érsekcsanád között folytatódott a burkolat felújítása. A babavizek minőségét ellenőrizte a NEBIH a Supermenta program keretében, élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, mondta Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
9: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
8: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
10: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunkat hallgatjátok, amely most kezdődik, 2026. szeptember 27-e van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel, és így ősszel szépen lassan sajnos megyünk bele abba az időszakba, amikor egyre több a megbetegedés, de vajon milyen gyógynövények segíthetnek nekünk átvészelni ezt az időszakot? Rövidesen kiderül, ahogyan arról is beszélgetni fogunk, hogy milyen jótékony hatásai vannak az olvasásnak, akár kicsik részére, hogyha meseolvasás van szó, akár a felnőttek számára milyen jótékony hatásokkal bírhat, hogyha olvasunk. Tartsatok velünk!

0: Itt van már velünk a vonal túlsó végén Kovács Petra, a Herbária ZRT minőségirányítási vezetője. Üdvözöllek, szia!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És arról fogunk beszélgetni, itt a nyári szünetem már jócskán túl vagyunk, a téli időszakban is lassan-lassan azért megyünk bele, és ebben a periódusában az évben, amikor a gyerekek is nagyon sokat vannak közösségben, iskolában, edzésen, különböző foglalkozáson, nagyon sok a megbetegedés is, és hogy hogyan tudjuk átvészelni ezt az időszakot, akár a gyógynövényeknek köszönhetően, úgyhogy itt a gyógynövények világáról lesz néhány gondolatban szó. Vannak-e sláger gyógynövények, amelyek tényleg ilyen tipikusan őszi, akár téli, amelyeket ilyenkor azért érdemes megemlíteni és felkészülni rá?
1: Igen, az őszi téli időszak az kimondottan egy olyan időszak, amikor sokan nyúlnak például gyógynövénytához, akár megelőzésképp, akár pedig akkor, amikor mondjuk megjelennek a megfázás első tünetei. Ilyenkor már magában egy sima meleg tea is egy kellemes, hidratáló élmény lehet. Aztán pláne, hogyha mézzel isszuk, annak is már megvan a torokra gyakorolt előnyös hatása, de ugye a gyógynövények pedig hagyományosan, illetve tradicionálisan alkalmazhatók a megfázás kiegészítő tüneteinek enyhítésében. Például itt Magyarországon nagyon szeretik ilyenkor a hársfa teát, bodzavirág teát, a kakukkfű, lendzses útifű, pedig köhögésre alkalmas gyógynövények. Tehát azért fontos megemlíteni, hogy ezekre a gyógynövényekre azért ne úgy gondoljunk, mint olyan kvázi gyógyszerek, amik magukban a fertőzést megszüntetik. Inkább bizonyos tünetek enyhítésében lehetnek segítségünkre, vagy így a napi komfortérzet javításában. És hát akkor ugye itt kapcsolódik az, amit említettél is, hogy ugye nem csak a megfázás

0: tényleg a stressz azért az év bármely periódusában velünk lehet ilyenkor is bizonyára gyakran velünk van sajnos a stresszre, és aztán majd az alvászavart is megemlíthetjük mondjuk. Milyen gyógynövény, teák, gyógynövények nagyon szuperek?
1: Hát így elsődlegesen, hogyha csak egy, akár egy ilyen reggeli, nyugodt napindító teára gondolunk, vagy egy kis, kis nyugalomra este, akkor mondjuk a citromfű talán az, amit leginkább szeretnek fogyasztani az emberek, ezek ilyen enyhe, nyugtató hatású, és emellett finom, ilyen kicsit citrusos jellegű tea. Szóval nagyon sok teakeverék alkotója is, de önmagában is egy nagyon kellemes ital. Aztán hát így erősebb ízűek és kicsit erősebb hatásúak, mondjuk a levendula és akár a macskagyökér, amik még ilyen stresszes időszakban hasznosak lehetnek. A macskagyökér az, az inkább már egy ilyen komolyabb alvás segítő vagy alvás támogató növény. Hát ezeket lehet érdemes használni ilyen időszakban. Akár keverékben is, ugye a macskagyökér az nem egy túl kellemes ízű növény, úgyhogy azt mondjuk akár szokták kapszulás vagy tablettás formában is fogyasztani, így emiatt, hogy azért az nem egy ilyen idilli teázós élmény egy macskagyökér tea.
0: Önmagában már a teázás tud stressz csökkentő lenni? Vannak erre kimutatások? Tehát, hogy egy ilyen idilli kép azért megjelenik, egy ilyen őszi, bekuckózós kép az ember előtt, hogy na akkor délután, mondjuk egy szép szombati, kicsit esős, borongós napon beül a kanapére egy gyógyteával, hogy ott akár már egy sima gyümölcstea is kényeztető hatású lehet?
1: Hát abszolút már maga egy gyümölcsteával való teázás, vagy karácsonyi időszak közelettével azért megjelennek ezek a fahéjas jellegű, kuckózós típusú teák, tehát maga a teázás rituáléja is olyan, hogy lehet magában stresszcsökkentő, hiszen az ember megáll egy pillanatra, szán időt arra, hogy elkészítse a teát, szakít néhány percet saját magára, tehát már ez is önmagában egy ilyen pihentető dolog, és természetesen azért, hogyha gyógynövényt, mondjuk egy megfelelő hatású gyógynövényt alkalmazunk, vagy használunk a teában, nem is akár teljesen csak, hogy teljesen ez legyen a tea összetevője, hanem akár egy kis arányban, ha hozzáadjuk a teához, akkor ennek van még egy plusz tradicionális nyugtató, vagy ilyen relaxáló hatása. Tehát végül a kettő együtt akár erősítheti is egymás hatását.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket a zenét követően.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk, itt a zenét követően magazin műsorunkban Kovács Petra, a vonal túlsó végén, a Herbária ZRT minőségirányítási vezetője, akivel itt a gyógynövények világáról beszélgetünk, elsősorban a gyógyteákról, a biztonságos teafogyasztásról is néhány gondolatot beszéljünk. Felütésként mondjuk azt, hogy lehet-e túl inni a teát, vagy túlfogyasztás létezik-e, vannak ugye a koffein tartalmú teák is, erre is érdemes odafigyelni, illetve hát a cukor, mert a mézet, azt már említetted, hogy akár mondjuk torok fájdalmak esetén az édeskés és jó hatású lehet, de mondjuk a cukor túlfogyasztásról, koffeinről beszélgessünk, ha már biztonságos teafogyasztás.
2: Ugye a koffein az főként a zöldtea vagy fekete teaként ismert ilyen klasszikus teában található meg inkább. Ez ugye ez nem a tipikus vagy ilyen klasszikus gyógynövény teavonal, de ugye nagyon sokan fogyasztanak fekete és zöld teát, így inkább élvezeti jelleggel, és hát igen, a koffein miatt, ami valóban élénkítő hatású, segíti a koncentrációt, éberséget. Tehát ez okozhat esetleg arra érzékenyebb embereknél akár nyugtalanságot, vagy szívdobogás érzetet, ugyanúgy, mint a kávénak a nagyobb mennyiségű fogyasztása. Tehát ez itt azért lehet így a koffein probléma, és hát van is azért trend, mostanában próbálnak a vásárlók is odafigyelni, vagy tudatosabbá válni ezzel kapcsolatban, és így kimondottan keresnek koffeinmentes irányokat akár a teázásban is. A cukorral kapcsolatban ugye sokan használnak cukrot, hogy a teát egy kicsit élvezhetőbbé tegyék, pláne hogyha mondjuk egy ilyen gyógyosabb ízű gyógyteát fogyasztanak, ami nem biztos, hogy épp a legkellemesebb, és tehát ez kis mennyiségben természetesen így teljesen rendben van, de ugye azzal, hogyha valaki rendszeresen és sok cukorral issza a teáját, ott már azért számolni kell a plusz cukorbevitele, főleg akik esetleg inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel élnek. Hát ki kell próbálni, szerintem érdemes megkóstolni a teákat cukor nélkül, pláne hogyha egy jó minőségű teát fogyasztunk. Ez legyen akár zöld vagy fekete tea, de a gyógynövények ízét is így nagyon könnyen meg lehet szokni. Tehát én is nagyon régen cukorral ittam a teát, és aztán, hogy így megismerjem az ízeket, kezdtem el cukor nélkül fogyasztani, és nagyon sok teának önmagában is kellemes íze van, tehát kamillának például, de az említett citromfűnek is. Tehát én inkább azt javaslom, hogy kevés cukorral, vagy próbáljuk meg cukor nélkül, vagy esetleg alternatív megoldásként a méz egy fokkal talán jobb, bár ugye cukorbetegeknek ugyanúgy azzal is számolni kell. Hát este, tehát hogyha összekötjük az előbb beszélt stressz problémával, tehát hogyha mondjuk egy este nyugtató teát szeretnénk inni, akkor például figyeljünk kimondottan arra, hogy ne legyen benne koffein, és ne legyen túl édes sem. Tehát ezek egyik sem segítik például a nyugodt esti ellazulást. Igen, tényleg ezt is kérdezted, hogy lehet-e például túl sok gyógynövényt át inni. Tehát itt a túlfogyasztás az aztán két oldalról közelíteném meg, tehát például egy-egy gyógynövényből is lehet úgymond túladagolni egy gyógynövényt, főleg az erősebb hatású gyógynövényeknél lehet ilyen, hogy akár kellemetlen tünetek is jelentkezhetnek. Sok gyógytea annál nagyon, azért egy normál fogyasztásnál nem lehet, de főleg az erős hatásúakat lehet, így mindig érdemes figyelni, hogy a tea csomagolásán levő adagolást, akár a felhasználás időtartamát vegyük figyelembe, tehát valamelyik gyógynövényt, akár az ilyen hashajtó hatású gyógynövényeket azért egy hétnél tovább, vagy 4-5 napnál tovább semmiképp ne fogyasszuk, tehát vannak ilyenek a gyógynövényeknél. Ha pedig úgy gondoltad mondjuk, hogy túl sokféle gyógynövényt lehet-e túlfogyasztani, vagy ilyesmi gondolat volt-e mögött, akkor azért arra is érdemes mondjuk figyelni, hogy egy-egy teakeverékben, ugye, hogyha nagyon sokféle gyógynövény van, az úgy jól hangzik, hogy úgy minden is van benne, de akkor azért arra figyeljünk, hogy akkor valószínűleg az egyes gyógynövényeknek az adagja kevés lesz már, tehát a kevés hatóanyag fog így bejutni a szervezetünkbe.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, még pár percig itt van velünk Kovács Petra, a Herbária ZRT minőségirányítási vezetője. Gyógynövényekről, gyógyteákról beszélgetünk, ennek az időszakát éljük. Apropó, hát időszaka, nem biztos, hogy csak az ősz ennek az időszaka, de nem véletlenül jutott eszünkbe ilyenkor, hogy erről beszélgessünk, de egyúttal teszem is fel a kérdést, hogy valóban ilyenkor növekszik meg a kedv az emberekben, hogy gyógyteákat, gyógynövényeket fogyasszanak, igyanak? Így ősszel szépen lassan belemenve a télbe majd?
2: Igen, igen, ez a tapasztalatunk, tehát egy az, hogy a teázás maga ugye a meleg folyadékok vagy forró teák fogyasztása, az, tehát azt valahogy senki nem kívánja meg a 40 fokos nyári melegben, úgyhogy maga a meleg italok fogyasztása is ilyenkor ősztől indul el, de ami tehát főként ugye a megfázásos időszakban fogyasztanak, vagy hát akkor ugye az a megfázásos időszak az ősztől kezdődik, és hát január van már várhatóan influenza szezon is érkezik, stb. Tehát ilyenkor azért, igen, ilyenkor abszolút magasabb a teafogyasztás, és főleg azoknak a teáknak, amik így a légúti megbetegedésekre vannak jó hatása, mert hát így említettük, hogy azért a stressz, a gyomor problémák, akár azoknak nincs ilyen évszakos változása, de pedig inkább az jellemző, hogy azokat a teákat is azért inkább az ősztől tavaszig tartó időszakban, mert hogy alapvetően egy meleg italról van szó.
1: Lehet-e ezeket a gyógynövényeket saját magunk szedni, vagy tudjuk-e, képesek vagyunk-e fölismerni? Egyúttal itt mondjuk az Alföldön, Kecskemét környékén vannak-e jellemzőbb gyógynövények, vagy ezeket azért elkészített formában érdemes már fogyasztani?
2: Lehet gyűjteni, illetve lehet akár termeszteni is, hogyha valakinek van kiskertje. Tehát például egy tipikus alföldi gyógynövény, amit nem termeszteni szoktak, hanem gyűjteni, az a kamilla, ami a legismertebb gyógynövényünk, és amúgy hungarikum gyógynövény is. Emellett cickafarkot lehet könnyen találni, akár csalán, mentafajokat esetleg inkább a kiskertben lehet termeszteni, úgyhogy rengetegféle gyógynövény van. Lehet kapni akár kis cserepes mentát, levendulát, citromfüvet is kertészetekben, de akár kisboltban, illetve hát azt tudom javasolni, hogy azért gyűjtéshez mindenki fontos a megfelelő ismeret, tehát azért jól nézzünk utána, van rengeteg szakkönyv, de egyre több képzés is, amit el lehet végezni, akár ilyen rövidebb hétvégi vagy online képzések is, amik a gyógynövény ismeretet segítik, tehát anélkül azért nem érdemes belevágni, mert vannak olyan gyógynövények, amik összetéveszthetők, más akár mérgező hatású növénnyel, tehát ott óvatosságra intennék mindenkit. Vannak olyan növények, amik egyértelműen felismerhetők, azoknál arra figyeljünk, hogy lehetőleg ne szennyezett területről gyűjtsünk, tehát szokták mondani, hogy ne forgalmas utak mentén, vagy szemétlerakó, vagy nagyobb üzemek, vagy vegyi üzemek környékéről lehet gyűjteni, mert azért biztonságosabbnak tartom azért egy laikus gyűjtéshez képest azt, hogy egy jó minőségű kész teát vásárolunk boltban.
1: Van-e olyan tea, amit javasolnál tipikusan erre az időszakra, mondjuk felkészülve itt a légúti megbetegedések érkezésére?
2: Hát ugye a kamillát említettem, most ez egy gyulladáscsökkentő, és talán a legrégebb óta ilyen tradicionálisan is használt légúti megbetegedéseknél ez a gyógynövény, inhalálni is lehet vele. Lehet, hogy ilyenekkel találkoztak már, lehet, hogy már csak az idősebb korosztály, nem tudom. Úgyhogy azt abszolút ajánlanám, nagyon kellemes ízű a házsbocca, a kukfű tea, ami még téli időszakban számításba jöhet, és vannak keverékek, kis keverékteák, amik úgy vannak összerakva, hogy ha száraz köhögésünk van, inkább arra jó, vagy ha hurutos köhögés, ugye más-más gyógynövények tudnak segíteni, de nagyjából ha ezek mondjuk otthon vannak, akár én kis házi patika jelleggel lehet őket keverni is, de a keverékként lehet önmagukban, például amelyik este, amelyikhez van kedvünk, akár megelőzésképp, vagy hogyha már így a tünetek, kezdeti tünetek megjelennek, akkor ilyen módon nagyon jó helye van a terápiában ezeknek a gyógynövényeknek, mint szelíd gyógymódok.
1: Kovács Petrával, a Herbária ZRT minőségirányítási vezetőjével beszélgettünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a szakértelmedet és a segítségedet.
2: Nagyon szívesen, mindenkinek egészséges őszi időszakot kívánok.

0: Itt van már velünk a stúdióban Virág Barnabás, a Kecskeméti Katona József könyvtár igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: És arra fogunk beszélgetni itt a következő percekben, hogy nemrégiben egy nagy ünnepség volt a Kecskeméti könyvtár épületében, hiszen 30 éves ez a könyvtár épület, és ez adta a beszélgetésünk apropóját, hogy itt az olvasásról, az olvasás fontosságáról beszélgessünk, na meg arról, hogy tényleg 30 éves ez a könyvtár épület. Mi lehet a jelentősége, kezdjük akkor ezzel. Egy ekkora városnak a szívében egy ilyen könyvtárépületnek, hogy itt jelen van, akár egyfajta közösségi térként is, hogyan lehet ezt értékelni?
1: A könyvtáros szakmában nagyon régóta beszélünk arról, hogy a könyvtár találkozóhely, közösségi tér, az emberek életében egyfajta második otthon, vagy azt is szokták mondani, hogy az otthon és a munkahely mellett harmadik helyként szerepel az emberek életében, és azt gondolom, hogy aki itt a Katona József könyvtárba belép, az ezt meg is tapasztalja, saját szemével láthatja és megérezheti ennek az ízét. Én is nagyon sokszor, ha végigmegyek a könyvtár nyilvános tereibe, azt látom, hogy hol egy szervezetcsoportba botlok, hol egy informális közösséggel találom szembe magam. Tehát a helyi lakosság belakja ezt az épületet.
0: Mondhatjuk azt is, hogy ugye programoknak is mindig otthont tud biztosítani, kicsiknek, nagyoknak tud ez otthona lenni. Ez a közösségi tér kifejezés, ez helytálló? A filmekben szoktuk látni, hogy mindig azt kérik, hogy maradjunk csöndben a közösségi, vagy a könyvtárban nem lehet beszélni. Én azért sokszor voltam már ebben a könyvtárban, itt egy egészen hangulatos és családias közeg tudja fogadni az embereket.
1: Igen, hát mindenképp a mi könyvtárunkban is megtalálható az a tér, ahol el lehet vonulni, csendesebben tanulni, de azért megvan az a része is, főleg a földszint, ahol ugye a gyermek és téni világ található, ahol nyüzsgőbb élet van. A könyvtár jelmondata az, hogy Katona József könyvtár egy életen át, ez a mottónk, és erre fölfűzhető tulajdonképpen az egész tevékenységünk. Azt mondhatjuk, hogy közösség egy életen át. Tehát gyakorlatilag a néhány hónapos babáktól egészen az idősekig minden korosztálynak megvannak a maguk közösségei. Ugye baba hancúrka mondókázó programra jöhetnek a babákkal az édesanyák, de van angol nyelvű babamama foglalkozás is, vagy a Hírcse csacsogó klubja, illetve most már angol ovis csoportot is indítottunk Csiribi néven. Ezek olyan programok nyilván, ahol a szülő tanul együtt a gyermekkel, tehát ez is egyfajta családi program tud lenni. Aztán a középiskolásokat a Tini Világ tematikus klubjai várják. Gondolhatunk itt a Harry Potter klubra, Skifi kedvelők találkozójára, vagy a Star Wars klubra, de természetesen ennél a korosztálynál sem maradhat el a könyvolvasás szeretete, ennek az ösztönzése, ezért indítottuk a Tini Könyvmolyoló Klubot, de van manga tanodánk is, amit egy önkéntes fiatal vezet. Aztán a robotika foglalkozások is népszerűek a könyvtárban, ezt is most már mondhatom, hogy egy életen át hirdetjük, hiszen az óvodásoktól egészen a szenior robotikáig vannak programjaink, hiszen minden korosztályt érdekelnek az új technológiai kihívások. A felnőtteket irodalmi klubok, könyvklub, biblioterápiás foglalkozás, helytörténeti klub várja, de az Utazók a könyvtárban sorozatunk is már sok éves múltra visszatekintő hagyományos programsorozatunk. A Nyugdíjas Könyvbarátok klubja pedig minden hónap elején, az első kedden kerül megrendezésre, és ez is egy olyan program, ami ugyan címében a Nyugdíjas Könyvbarátok klubja, de olyan izgalmas témákat és előadókat hívnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes lehet, és nyitottak is ezek a programok mindenki számára.
0: Mindenki számára nyitottak, és mindenki számára ingyenesek, tehát ezt fontos hangsúlyozni, hogyha bárki csatlakozna ezekhez a klubokhoz, korosztályának megfelelően, akkor azt megteheti. Hol érdemes arról tájékozódni, legegyszerűbben talán a könyvtárba bemenve, vagy mikor melyik klub található meg, mikor érdemes hozzájuk csatlakozni, akár egy évközben, mert az iskola év már elindult, ezt meg lehetett tenni, tehát kicsit így erről is beszélgethetünk.
1: Igen, éppen most a 30 éves évfordulóra megújult például a bejáratnál is a plakát tartunk, most már nem hagyományos nyomtatott plakátokat helyezünk, hanem digitális kijelzők kerültek ki. de ezen felül természetesen a könyvtár honlapján, a kecskeméti kínálóban, illetve a könyvtár Facebook oldalán is minden eseményünket megtalálhatnak.
0: Melyik, hogyha mondjuk egy-egy korosztályt kiemelünk, a legkisebbek, mondjuk az iskolások, általános iskolások, meg mondjuk az idősebb, nyugdíjasabb korosztályt, hogyha nézzük ezt a három korcsoportot, egyesével melyek a legnépszerűbb klubok vagy programok?
1: Én azt gondolom, hogy minden célközönséget elérünk. Természetesen azt mi is megtapasztaljuk, amit más könyvtárak és a nemzetközi trendek is megtapasztalnak, hogy a középiskolás korosztályt nehéz elérni, hiszen az iskolában is leterheltek, ezen felül rengeteg külön órára járnak, szakkörökre, akár zeneiskolába, bármi, tehát nehéz őket már ilyen szinten megfogni, nem beszélve ugye a digitális világról, a kütyükről és társai, de azért ezek a tematikus programok őket is megszólítják, egyébként pedig a könyvtári programok látogatottsága az elmúlt 5 évben folyamatosan növekedett, tehát nincs ilyen jellegű probléma.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, marad velünk Virág Barnabás, a kecskeméti Katona József könyvtár igazgató helyettese.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt vagyunk magazin műsorunkban, és továbbra is itt vagyunk Virág Barnabással, a kecskeméti Katona József könyvtár igazgató helyettesével. Ugye a beszélgetésünk apropóját az adta, hogy nemrégiben ünnepeltük azt, hogy immáron 30 éves a könyvtár épületét Kecskemét belvárosában, Kecskemét szívében, egy igazi közösségi tér, amelynek klubjai, programjai mindenkit megszólítanak. Ugye erről beszélgettünk már a zenét megelőzően, hogy olyan klubok, olyan programok vannak, amelyekről remélhetőleg minél többen mindig értesülnek, akár a Star Wars klubot, Harry Potter klubot itt ki lehetett emelni, de azért többet ne is emeljünk ki, mert hogy a többieket ne helyezzük háttérbe, ezekről lehet érdeklődni. Na de programok, maradjunk itt, még milyen konkrétabb programok az, amelyek kell itt a közeljövőben, vagy a következő hetekben, hónapokban készül a könyvtár?
2: Hát a tanév kezdetével kezdett besűrűsödni a naptárunk, úgyhogy most már alig találunk szabad dátumokat. Újraindul Kriskó János Találkozások című sorozata, ahol minden hónap utolsó szerdáján meghívott vendégekkel beszélget. Október 1-én elindítunk egy mentálhigiénés előadás sorozatot dr. Váradi Kusztos Györgyi vezetésével, és szintén ő vezeti azt a kreatív írás kurzust középiskolásoknak, amit már tavaly is meghirdettünk. Október közepén elindul ez a fajta képzés is, fél éven keresztül tanulhatják a fiatalok a kreatív írást. Aztán október az országos könyvtári napok időszaka is. Itt egy héten keresztül rengeteg programmal várjuk a kecskemétieket. Vannak hagyományos programjaink, ilyen a szombat délelőtti egészségpiac, aztán szombat délután 10-én, délután 14 és 16 óra között a Vadaskertben örökbe fogadjuk a könyvtári macit ismételten, és ilyenkor játékokkal várjuk a családokat, tehát ez is egy olyan program, ami megszólítja a család minden tagját. De az országos könyvtári napoknak egy kiemelt eseménye lesz Ilok Rudolf lemezbemutató koncertje október 9-én pénteken este 6 órakor. Aztán az őszi időszakban köszöntjük a 75 éves Orosz Istvánt október 30-án, november 17-én pedig a 85 éve született Jankovics Marcellre fogunk emlékezni. De megemlékezünk a Mohácsi Vécz 500. évfordulójáról, illetve kiállítással és előadásokkal tisztelgünk az USA függetlenségi nyilatkozata 250. évfordulója előtt is. Novemberben hagyományosan megemlékezünk a könyvtár névadójáról, Katona Józsefről. Idén két programmal is tisztelgünk a drámaíró előtt. Bősze Ádám és László Ferenc lesznek a vendégeink, illetve egy másik program alkalmával pedig a 130 éves Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Bánkbán előadásai kerülnek egy pódiumbeszélgetés középpontjába. December hagyományosan a gyerekek hónapja. Ebben a hónapban hagyományosan megrendezzük a kórusok délutánja programot, ez december 9-én szerdán lesz, december 12-én szombaton pedig megnyitjuk a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola újabb tárlatát.
1: Lehet itt készülni, tehát itt a következő, hát szűk negyed évben a különböző programokra, ahogyan azt már elmondtuk, minden program a könyvtárban ingyenes. És ha már itt a kicsik is szóba kerültek, beszélgessünk arról, hogy a meseolvasás az mennyire fontos. Tehát itt magára a könyvtárnak a fő célkitűzésére is térjünk rá, hogy tényleg az olvasás népszerűsítése mennyire fontos, és akkor kezdjük a kicsikkel. Náluk, amikor mondjuk egy szülő olvas fel számára egy mesét, vagy ő maga olvas már egy-egy mesét, tehát a meseolvasás az mennyire jelentős, mennyire fontos, mit tesz hozzá az ő életéhez?
2: Hát azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy az olvasóvá nevelés jóval azelőtt kezdődik, hogy a gyermek megtanulná a betűket. Kodály Zoltán azt mondta, hogy a gyermek zenei nevelése az a születése előtt 9 hónappal kezdődik, majd később egy másik interjúban pedig már saját magát kijavította, és azt mondta, hogy az anya születése előtt 9 hónappal kezdődik. Minden esetre ez a szellemes gondolat azt mindenképpen megvilágítja, hogy a családi környezet az mennyire meghatározó egy gyermeknek a fejlődése szempontjából. Ugye a meseolvasás mindenképpen fejleszti a kreativitást és a képzelő erőt. Felnőttként is megtapasztaljuk azt, hogy egész más az, amikor olvasunk egy könyvet, és magunk próbáljuk elképzelni a szereplőt, vagy az őt körülvevő tájat, mint hogyha mondjuk egy filmben készen kapjuk ezt az információt. Aztán, hogyha a meseolvasásról beszélünk, akkor hagy idézzem ide Boldizsár Ildikót, aki tavaly a Középpontban a Katedra sorozatunknak volt a vendége, aki arról beszélt, hogy a mese az irodalom terápia eszköze is lehet, hiszen segíti az érzelmi fejlődést. A történetek egyszerre szólnak félelemről, veszteségről, irítségről, bátorságról, szeretetről, vagy az igazságtalanságról, ami érheti a szereplőt, és hát ugyanezt megtapasztaljuk a mindennapokban is, tehát mondjuk kaphat egy megoldási javaslatot egy problémára, ami adott esetben segíthet később. Aztán a meseolvasás a szülő-gyermek kapcsolatban is meghatározó, hiszen erősíti a szülő-gyermek közötti kapcsolatot. Ilyenkor a szülő az csak a gyermekre figyel. Hadd említsem meg, hogy a könyvtárban a Túl az Óperencián című családi mese délután az kifejezetten ugye a családokat szólítja meg, tehát ez egy remek lehetőség arra, hogy a család együtt hallgasson mesét, és adott esetben utána megbeszéljék, közösen feldolgozzák, és próbálják értelmezni a hallottakat.
1: És arról is beszéljünk, hogy ha már olvasás, nem feltétlen csak a kicsiknek, hanem még a nagyoknak is, felnőtteknek is természetesen. Fontos lehet ez, hogyha már itt az ősz, vagy szépen lassan megyünk bele majd a télbe, ezek a bekuckózós délutánok egyre inkább ott lehetnek az életünkben, és ahhoz nagyon jól szokott jönni egy-egy könyv. Mit lehet elmondani összességében az olvasásnak a jótékony hatásairól, mert azért azt tapasztalhatjuk, hogy egyre kevesebben olvasnak, vagy lehet, hogy ez nem igaz, de hogyan lehet az olvasást akár itt egy mondatban vagy válaszban népszerűsíteni? Miért ragadjon magához valaki egy könyvet egy szép délutánon?
2: Hát egy mondatban ezt nehéz megfogalmazni. Valóban az olvasás kutatások azt igazolják, hogy kevesebben olvasnak, viszont akik olvasnak, azok többet. Meg hát nyilván az egész módszertana megváltozott az olvasásnak, illetve az, hogy mit olvasnak. A Katona József könyvtár munkatársaival évek óta részt veszünk Székelyudvarhelyen a Jövő Könyvtára című konferencián, és ide minden évben meghívnak egy olyan szakembert, aki nem könyvtáros területről érkezik, hanem egy egész más területről, de mégis kapcsolódik a mi hivatásunkhoz. Ez a személy idén Pelok Benedek György ideggyógyász főorvos volt, aki egy nagyon szellemes címmel hirdetett előadást, az olvasó agy és az olvasó agya. És hát kifejtette az előadásba, hogy az olvasás biológiai értelemben nem velünk született képesség, hanem egy rendkívül összetett agyi tevékenység eredménye. Tehát nincs külön olvasó központunk, hanem az agyunk több eredetileg más feladatokra szolgáló terület együttműködésével tanul meg olvasni. Először felismerjük a betűket, összekapcsoljuk őket a nyelvvel, aztán fogalmat, jelentést rendelünk a szavakhoz, majd az egészet mondatokká, gondolatokká és történetekké állítjuk össze. És aztán az előadásában arról is beszélt, hogy pszichológiai kutatások igazolják azt, hogy a szépirodalom rendszeres olvasása, tehát itt fontos, hogy szépirodalomról van szó, és nem ponyva vagy tényirodalomról, fejleszti a tudatelméletet. A tudatelmélet az a képesség, amellyel képesek vagyunk magunknak vagy másoknak mentális állapotokat tulajdonítani. Tehát szándékokat, vágyakat, hiedelmeket vagy tudást. És ezek alapján képesek vagyunk megérteni vagy megjósolni a másiknak a viselkedését. Tehát egy regény olvasásakor folyamatosan belehelyezkedünk más emberek nézőpontjába, próbáljuk megérteni, mit gondolnak, mit éreznek, mi motiválja őket, úgyhogy mindenképpen van fejlesztő hatása az olvasásnak.
1: Én azt gondolom, hogy akár ezeknek a válaszoknak is köszönhetően remélem minél többen megkeresik majd tudatosan a helyét és az idejét annak, hogy olvassanak, mert hát valahol ez volt ennek a beszélgetésnek is a célkitűzése, hogyan a könyvtárnak is, a programoknak is a legfontosabb küldetése, én azt gondolom, az olvasás népszerűsítése. Nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, és ahhoz, hogy 30 éves a könyvtár épület itt Kecskemét, még egyszer mi is szívből gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Virág Barnabást, a Kecskeméti Könyvtár igazgató helyettesét hallottátok, tehát az elmúlt percekben olvasásra fel, erre tudok buzdítani mindenkit, na meg persze rádiózásra, itt a Rádió egy gongon. A folytatásban is tartsatok velünk, hogyha tehetitek, én viszont búcsúzom, Víz Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon.
3: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
4: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
0: Ez a Rádió 1.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi ma is látható.

0: Igazi változatosságot akar? A rádió egyen megkaphatja.
1: Pop és dance slágerek. Ez a rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram. Kifogásolják a fák visszavágását Sükösdön. Jóval kevesebb diótermet idén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek, eredményeikkel pedig hosszabb távon is hozzájárulnak az egyetem tudományos teljesítményének növeléséhez, olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató is szerepel a nyertes pályázók között. Lakossági panaszokat váltott ki a Bajához közeli településen Sükösdön a villamos vezetékek közelében álló fák gajjazása, írja a Megyei Lap. A polgármester szerint több helyen indokolatlanul nagy mértékben vágták vissza a koronákat, és a munkák kivitelezését is kifogásolja. A beavatkozások célja a vezetékek biztonságának megőrzése. A település vezető szerint azonban a faállomány védelmére és a szakszerű munkavégzésre is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Problémának tartja azt is, hogy az önkormányzat nem kapott megfelelő előzetes tájékoztatást a munkák pontos ütemezéséről. A polgármester ezért a szolgáltató, a kivitelezők, az önkormányzat és szakértők közös egyeztetését kezdeményezni a hasonló problémák megelőzésére. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek majd.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2021 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a délies szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermely.

0: van.
1: Ebben az órában is régies magyar kifejezések jelentését keressük. Ha például tudod, mit jelent az appelláta, vagy a spongya szó, szerintem érdemes jelentkezned. Nem sokára jön a frissített programajánló a jövő hét legizgalmasabb eseményeivel, és már megyünk is tovább Ray Daltonnal. Indul a Do It Again!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Október 3-án, szombaton 5. alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz! Jótékonysági futóversenyt Kecskeméten. A Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház által szervezett nemes eseménynek a Benkó Zoltán szabadidőközpont ad otthont. Szeptember 29-éig még látogatható a 15. Psych Art 24 művészeti maraton vándorkiállítása a Tudomány és Művészetek házában. A tavalyi 100 év, 100 gép az analóg fényképező gépek aranykora című kiállítás óriási sikerének köszönhetően nemrég válogatott fényképezőgép kiállítás nyílt a Kecskeméti Sirkó Zoltán magángyűjteményéből a Tudomány és Művészetek házában. A tárlat ingyenesen látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. És végül Fehér István munkáiból nyílt fotókiállítás a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában. A fotókiállítás egész szeptemberben látogatható hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között munkaidőben. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, mentsétek el ezeket a dátumokat, közben pedig küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra az Old School szódás üvegért és a friss piroska szörpökért. Nem sokára hozzuk a legfrissebb időjárást, a folytatásban pedig itt van Lost Frequencies és a Live It All.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
3: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
4: Építőanyagait bíz csak ránk!
5: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
4: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
5: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
2: A Kávé Világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Gong, 5 perccel járunk 3:30 után. Ma továbbra is 24 fokos napos időre számíthatunk, holnap 25 fokos nyárias meleg jön, kedden pedig 21 és 26 fok közötti napsütés vár ránk. Érdemes tehát kihasználni a jó időt egy kis mozgásra. Állítólag a Benkó Zoltán szabadidőközpont dombjának tetején a megemelkedett légáramlatok miatt a levegő tisztasága nagyjából megegyezik a középhegységek levegőjének tisztaságával, úgyhogy a futás és a séta ott duplán egészséges. Rövidesen jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig itt van Selena Gomez és a Single Soon.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió egy gong délutáni helyzetjelentése következik az éppen úton lévőknek. Izsákon a sárfehér napok miatti belvárosi lezárás este 10 óráig érvényben van. Az önkormányzati utcákon torlódásokra számíthattok. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között mindkét irányban terelések lassítanak. Az 5-ös főúton Kecskemét határában és Városföld felé korlátozások vannak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítása miatt pedig mindkét irányban torlódásokra számíthattok. Szabadszállást továbbra is Kisizsák felől érhetitek el. Délután a nap alacsonyabb állása miatt a szembesütő vakító napfény jelentősen csökkentheti a látótávolságot. Ilyenkor mindig legyen kéznél a napszemüveg, és tartsátok tisztán a szélvédőt. Nem sokára jövünk utolsó előtti játékosunkkal, a folytatásban pedig nyílik az ajtó, besétál Teddy Swims, ez a The Door.

0: Szia, Zsolt!
1: Szia! A vonal túlsó végén pedig itt van velünk Anna Mari.
0: Így van.
1: Hallgattad-e idáig az adásunkat?
0: Igen, igen, nyomon követem.
1: Volt-e olyan kifejezés vagy szó, ami nagyon tetszett neked? Sikerült-e megjegyezni valamelyiket a sok közül?
0: A suba azt tetszett, mert egyébként nagyon emlékeztetett, azt a szép emlékes felhozta nekem, hogy a bátyám az óviban egyszer pásztornak öltözött be, és tudtunk szerezni kucspár, subát, csizmát, fokost, mindent, ami kell hozzá, és ő nyerte meg a fődíjat, ami akkor egy gyönyörű torta volt.
1: Aha, hát akkor ez tényleg egy nagyon szép emlék. Akkor maradjunk még egy kicsit az iskolánál. A következő feladványunk is ehhez kapcsolódik. Szerintem hallottad ezt a kifejezést már nagyon sokszor, még a mai napig használjuk, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy mit jelent egészen pontosan a spongya szó.
0: A spongya az talán most is használják, ez egy szivacs,
1: igen,
0: amivel törölték a táblát, elfedte úgymond a titkokat is, tehát a spongyát rá is ezzel kapcsolatos, hogy felejtsük el, töröljük el a problémákat.
1: Igen, igen, ne foglalkozzunk ezzel tovább, valami ilyesmit jelent, tökéletes volt,
0: igen.
1: Ennél pontosabban szerintem még egy nyelvész sem tudta volna meghatározni ennek a kifejezésnek a jelentését, de spongyát rá, tiéd a két üveg piroska szört, és tiéd ez a csodálatos szifon is, ami szerintem újabb
0: nagyon
1: emlékeket fog majd feléleszteni benned.
0: Igen, igen, főleg a gyerekeknek, mert a habszifont azt ismerik, de a szódás szifont, a régit még nem.
1: A következő óra lesz az utolsó lehetőség arra, hogy ti is nyerjetek egy szifont. A reklámok és a hírek után David Gettával jövünk vissza. Érkezik az I Don't Wanna Wait.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod, mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piroska szörp támogatásával. Rádió egy!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája, ismét lesz Alzheimer Café Kecskeméten, az elektronikai termékek energia címkéit ellenőrzi. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területre, az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. A nyári szünet után ismét szerveznek Alzheimer Cafét Kecskeméten. Szeptember 29-én várják az érdeklődőket az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóság előadó termében. Nagy Ádám, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa tart előadást az Alzheimer korról. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda közölte, hogy a betegség sok családot érint, így fontos, hogy hiteles információhoz jussanak az érintettek, és feltehessék kérdéseiket is. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
8: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Most a Rádió egy gong, 4 óra után 8,5 perccel. Elérkeztünk mai műsorunk utolsó órájához. Még van nálunk nyeremény, játék és jó néhány történet. Érdemes velünk maradni az utolsó percekben is. Szeretettel köszöntelek benneteket, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az online velünk tartókat. Kormos Zsolt vagyok, és már is elárulom nektek, hogy ez az utolsó esély az Old School szavak hétvégéjén. Ebben az órában kisorsoljuk az utolsó szódás szifonerekjét és az utolsó két piroska szörpünket. Küldhetitek már is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Nem sokára azt is megkérdezem majd tőletek, hogy melyik régi magyar szó térjen vissza a hétköznapokba. És ha tegnap nem nyertetek a lottón, ma nálunk megtehetitek. Következik ugyanis Látó és Lukala és a Lottery.

0: azért hallgatja a Rádió 1-et.
1: Mert feldobja a napomat, és itt kördülékenyebben megy a munka.
0: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió egy gongon egész hétvégén régies magyar szavakkal játszottunk, amiket hívhatunk akár old school-nak is. Volt köztük olyan, amit még a nagyszülők is használtak, és olyan is, amin már a legtöbben elgondolkodtak egy pillanatra. A kérdés viszont innentől adott. Vajon van-e olyan régi magyar szó, amit érdemes lenne újra divatba hozni? A nyelvészek szerint egy nyelv attól élő, hogy folyamatosan változik. Vannak szavak, amelyek kikopnak, mások pedig új életre kelnek. Ma nálunk szerepelt a kucséber, a csapszék, a suba, a mátka, és valljuk be, a mátka valahogy sokkal romantikusabban hangzik, mint a kapcsolatban státusz. Ezt a szót biztosan visszahoznám a hétköznapokba. De kíváncsi vagyok arra, melyik régi magyar szót mentenétek meg az utókornak. Ti a csapszéket, a subát, vagy valami egészen mást? Írjátok meg SMS-ben, vagy Viberen, tegyétek hozzá azt is, hogy nyerni szeretnétek, és tiétek következő feladványunk, na meg az utolsó szódás szifon, a két piroska szörpel. Az üzeneteket a 0629-414-020-as számon várjuk. Martin Garrix és Ed Sheeran közös felvételével megyünk tovább. Ez a Repeat It.

0: 24 fokos nyárias meleggel zárjuk a hétvégét. Holnap hajnalban 9 fokot mutatnak a hőmérők, délutánra viszont 25 fokos napsütés jön. Kedden 26 fokos kellemes időre számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, így mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jön az útinfo, a folytatásban pedig High Button és Norma Jean Martin közös felvétele indul az Out of My Head.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió 1 gong. Lassan műsorunk végéhez érünk. Mielőtt hívom az utolsó játékosunkat, következzenek a legfrissebb útinformációk. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, továbbra is torlódásokra számíthattok. Kecskemét nyugati határában pedig a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Izsák belterületén az Izsák-Isárfehér napok rendezvényhez köthetően továbbra is forgalomkorlátozások vannak. Este 10 óráig önkormányzati utcákon terelik a forgalmat. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 gong csapata. Shakirával megyünk tovább. Ez lesz szám csak a Die Die.

0: Hello!
1: Hello! Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Anitát keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, Anita! Szeretnéd-e megnyerni az utolsó szifonunkat, meg a két piroska szörpöt?
0: Igen, szeretném.
1: Itt a lehetőség. Ha megmondod nekem, mit jelent az a szó, hogy appelláta, akkor már is tiéd.
0: Lehetőség. Tehát arra mondják például, hogy hogyha nincs appelláta, nincs más lehetőség. Tehát
1: például,
0: én
1: igen.
0: Úgy gondolom.
1: Elfogadom.
0: Igen. Köszönöm.
1: És ha valaki nem csak a történetet mondja el, hanem az egész előzményt, a mellékszálakat és a szomszéd kutyájának a véleményét is, arra régen azt mondták, elmondta az egész appellátát, ahogyan most én. Ezzel mára elbúcsúzom, legközelebb jövő héten pénteken találkozunk. A folytatásban hétfőn reggel Balázsék várnak benneteket, 10 órától pedig Faragó Mikivel rádiózhattok. Lesznek újabb nyeremények, ki ne hagyjátok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod, mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piroska Szörp támogatásával. Rádió egy!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálói. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez itt a Rádió 88 igazi, ma is legjárt, mert egy kis szünet, és szünet után folytatódik az After Party Show, Szomja Edition magyarul, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi, ma is legjárt, és kiveltenek húzók hamarosan, azt is elmondom, Alex Kenji, Bambole!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamar.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A múlt egy perccel. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágerekkel. Igen, After Party Show Summer Edition. Az idékes mesit szól, szia Kuki, Kocka Jani vagyok, és csak azért írok, hogy hajra Fradi! Egyetértek, viszont én mondanám utána, hajra magyarok is, mert holnap este megint a varogatott játszik, szurkolunk, Ria, Hungária, veletek vagyunk, fiatalok! Allé, érkezik Alex Kenji, és a szemszíme Bambolé! Aj, de jó, egy jó kis...

0: Radioedge.hu, ok? Ok. Ezt egy kis szünet, tudjatok a szövegem, iszok vizet, Radioedge fizet. Nem sokára mixelek tovább az igazi mai slágereket, érkezik Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A kávé világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Gong.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
4: Ott a nulla lehetősége.
5: De ne nyomasszon!
4: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
5: Egy pékségbe nyomjál két nullos táskáért.
6: Anna. 5-10-11 számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek 3 pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
5: Gyerekek, tehát aki kitalált, a zseni volt.
6: Hát zseni, hát.
5: Zseni, a félelemre alapozott...
6: Szégyenérzetre
5: alapozott tarhálás.
6: Így az, így van.
5: Óriási marketinges így, volt, így, aki kitalálta. Abszolút... Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
6: Igen.
5: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
6: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
5: Szerintem tök valid.
6: Egyebek, azt teljesen adom, hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Beles, azt nem adsz a végén jattot.
5: Hát, Anna,
6: milyen jó, mert ő terminál, jó volt a Best of Balázs, választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
5: Milyen jó, 8,
6: lenne, 0.
4: Igen, terminál a besétál.
5: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert a húzat előre megkapnád reggel. A vicces, hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
4: Kezd, Annácska, nulla.
5: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
6: Hát
5: már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
6: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
5: Gyerekek, marketingből zseni volt.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rengeteg dolog van a Rádió 1-en, igen, a Rádió Top 500, a Rádió 1 konténer, azért nem lehet unatkozni velünk, ugye fiatalok? Na, menjünk tovább, úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, mikor én közben mondom valamit, ami fontos, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, After

nagyon sok igazi ma is legyen megy, hogy sok mondjanak a Rádió 1 Top 500-ra. Hello Cookie, Top 500-ra szeveznék Alan Walker, Endless Summer, üdv Béla Miskosról, Jóka Mixek, nagyon szépen köszönöm. Kicsit

0: Jöttem egy SMS, de sajnos adásban nem tudok elolvasni, mert na, nem rólam szólt, hanem na mindegy. Az a jót nevettem, na mindegy. Hamarosan újra zene, és nem sokára élő kívánság műsor. Tudtok gondolkodni, hogy vajon mi fogtok kenni tőlem egy órán keresztül? És ha megvannak a tessék telefonálni a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zene érkezik, Taylor Swift, és a szám címe Open Light.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: lendülete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Jó, ott a nulla lehetősége.
4: De ne nyomasszon!
3: De hadd nyomasszon! Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
4: Egy pékségbe nyomjál két nullát.
5: Anna. 5-10-15 Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
4: Gyerekek, tehát aki kitalált, a zseni volt.
5: Hát zseni, hát.
4: Zseni, ez a félelemre alapozott...
5: Szégyenérzetre
4: alapozott tarhálás.
5: Így az, így van.
4: Óriási marketinges így, volt, így, aki így, kitalálta. Abszolút... Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
5: Igen.
4: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát nem vagyunk tökösek.
5: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal, de miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
4: Kedves
5: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogyne, nem arról van szó, de ennél mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Beles, azt nem adsz a végén jattot.
4: Hát,
5: Anna, milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30 Anna, Balázs?
4: Milyen jó,
3: ilyen terminál a besétál.
4: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert itt a húzat előre megkapnád reggel. A vicces, hát mint a húzat úgy rányomnám a
3: nulla.
4: Minden nap jönnétek 8-an egy terminál.
5: Persze.
4: Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
5: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
4: Gyerekek, marketingből zseni volt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1-pot.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hölgyi műsor. Én ez azt jelenti, hogy egészen 20 óraig tudott kelni tőlem egy dalt a 0623-111-111. Remit most kicsoda. Halló, halló!
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajta múlik. Holnap munkában nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked és jó bulást, jó?
2: Na, köszönöm
1: szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz? Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, szia-szia! Hello, hello! Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd Golden Summer, az a legújabb dalt, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is lager megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyka kev... Jaj, még egyszer, kuki, folyka kívánságnyú sonna. Nunca van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, haló, haló.
2: Szia, kuki, Dávid vagyok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, mert itt egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert itt jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen akkor van egy szabad helyed, nem? Az...
2: Igen.
1: Na, okay. Na kiáltal tőlem, Lost Frequencies, a legújabb, Leave It All, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát szeretném küldeni a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknek, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is.
1: Úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltam, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepelek én is benne, jaj, de jó. Jó, rendben, akkor jó bulizás nektek, kitartásaitnek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én örülök, hogy bekerülhettem az bajba. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, David.
2: Hello, hello.
1: Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nanunk a szám címe Live It All. A leopukika, mi nincs be?

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok, itt szeretnék egy hört számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak, jó.
2: Igen.
1: Jó. Sok barátod van?
2: Hát, hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok néha menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon,
1: igen?
2: Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és itt szuper jó bulit töltöttünk.
1: Ott volt a kollégánk Barana Csilla, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudod, fölívom, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szed össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a bárány. Arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. És ha lett volna Kuki egy másik garázsban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű, ez így van.
1: Persze, persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia, szia. Hello. Hello. Érkezik nálunk Hertz, és ott van mellette Pepper Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25. Oh, yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Cookie Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Cookie csak rád vár!

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét mindenkinek, lennök fiúk, nem sokára vége a kívánság... Na még egyszer, Kuki, vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod, hogy mit halljátok, mert túl keresni ezen a 3-4-5 napon, ami ilyenkor szokott lenni, a nem létező megfázásnál, de...
1: Volt egy kedves hölgy, aki volt engem, és ő is meg volt fázva, szóval én is kicsit, hogy mondjam, folyik az orrom, az eddig fiam teljesen taknós, szóval figyelj, van egy ilyen, jön az ősz.
2: Add meg a számát, hogy meggyógyítsuk egymást.
1: Köszönjük szépen, nem kell. Köszi. Na, mit, inkább mondd meg, mit szeretnéd. Ó, tényleg szépen köhögsz, mit szeretnéd kérni?
2: Viszont a nevetésnek gyógyító ereje van. Valami zenét tőled. Úgyis olyan produktív vagy mostanában, ha jól emlékszem.
1: Ja, az vagyok én, az biztos. Jó, a saját zeném, kukikálni a fejjel, jó lesz?
2: Tökéletes.
1: És kinek szeretnéd
2: küldeni? Már csavarom is a hangerőt.
1: Nagyon helyes. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát minden betegnek. Gyógyuljunk meg.
1: Így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben uram, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao. Érkezik a karácsony dalunk. Sőt, mi elmondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok.
3: Én pedig Garner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Ott a nulla lehetősége.
4: De ne nyomasszon!
3: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
4: Egy pékségbe, nyomjál két nullát. Táskáért.
5: Anna. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
4: Gyerekek, tehát aki kitalált, a zseni volt.
5: Hát zseni, hát.
4: Zseni, a félelemre alapozott...
5: Szégyenérzetre
4: alapozott tarhálás.
5: Így az, így van.
4: Óriási marketinges volt, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
5: Igen.
4: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
5: Nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
4: Szerintem tök
5: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogy ne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolyogok rád, Beles, azt nem adsz a végén jattot.
4: Hát, Anna,
5: milyen jó, mert ő terminál, jó volt a Best of Balázs, választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
4: Milyen jó, hát
5: lehet, nullát?
3: Ilyen terminál a besétál.
4: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert a húzat előre megkapnád reggel. Hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
3: Kezd, Annecska, nulla.
4: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
5: Persze.
4: Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
5: Hát érted, ez a dolgom. Ez vagyok, megcsinálom.
4: Gyerekek, marketingből zseni volt.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1 pot.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, a héten már harmadszor a rádió stúdiójában, a lejátszók mögött a diszkosítben, Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkosít.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül, tartsatok velünk.
9: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nevégedem a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
7: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágerre, mi mással, hát hiszen bombasztikus a műsor. Swish Disco, Rehab, és ha már a rehabra kell menni, a Sleep Tonight-tól köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szóra.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnölő diszkos itt a Rádió 1-en. Bárány Attila mixel, itt van Hanvai Pidzs és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkos itt Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a tegnap estét, a Dance Sized egyszerűen fantasztikus volt. Sikerült überelni a tavalyi szeptemberi bulit, ezért egyébként külön köszönetet mondanék Nigel Stateley-nek és a Padawanoknak is, akik segítették a munkámat. Most pedig jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Adalbertek, Dömék, Florenceok, Karolák, Károlyok és Kósák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Vidóci Andrea, Solti Krisztián, Leányvári József, alias Marvin és Matasdi János Vecsésről. Istenét és az ünnepelteket!
2: Én csak annyit mondanék, hogy én is itt vagyok, vasárnapon vissza vagyok húzódva, tehát nyugodtan gyere! Hogy...
1: Zenei híre!
2: Igen!
1: Jövök, itt van! Egy vadonatúj dal érkezik, Vicenssel verzió, az új, egyébként a dal régi,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen szabin leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom, az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night long-ba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát ez kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten, hogy lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek.
2: Hétfőn még talán bejövök.
1: Hétfőn még bejövök, és amit kell, azt föl kell venni, Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani meg, hogy minden DJ Junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Pedig megyünk tovább az Alan R-rel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a diszkos itt bent. Persze, Bissensőben.

0: Balaton a Facebookon.
1: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk. Rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkosítel is.
2: Én is megköszönném, az elmúlt hétvégét ugyebár megnyitotta a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt, és köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni?
2: Bármennyit.
0: Mindjárt becsinálok. Oké, okay. Akkor menjünk tovább.
2: Ne szorítsd!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, adrenalin diszkosít a rádió egyen. Azon gondolkoztam, hogy mondtad itt a mesterség és intelligenciát, hogy beléd menne, de az nem lehet, ma az okos, és nem maradna meg benne. Az nem volna benne.
1: De egyébként pont az ilyen, kivetni a gatoszerőről, biztos, hogy egyből kiköpné, de pont az ilyen embereknek lett ez kitalálva egyébként, hogy azért szimbiózisba tudnak élni.
2: Hogy felzárkóztassanak, ja.
1: Mondjuk a felzárkóztatáshoz rá.
2: No, az egy hosszú út.
3: Nagyon nekem a mesterséges intelligencia olyan lenne, mint a Venomnak az a nem tudom
1: micsoda. Igen, te szimbiózisba felzárkóztat a téged, csak még nem tudjuk, hogy mennyi idő kell.
0: Nagyon sok, nagyon
3: most felzárkózom, gyerekek, jön a Binks, hallottam egyébként, illetve láttam először, te ezt egy zenei hír, most jut eszembe, annyira jók vagyunk. Na mindegy. Szóval, hogy láttam egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác, aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb biztonsabb mixer, tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között, ma este először, tehát dalpremier.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, DJ Junior Bárántól és jó magam Hanvaj PG búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy ma a PIS száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki, ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként örülök, hogy a padavánok meg a fiatalok melletted vannak, mert a világslágereket megmutatják neked, tökre örülök.
1: Tehát ennek nagyon fontos.
0: Ennek ez első a beatporton,
1: a többi kuka.
0: Többi meg a barátod.
1: Jó, eredetiben is.
0: Van még barátod, Shazam. Na, én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon, megtalálhatjátok, kint vannak, az Instagramon mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszatok, és amit meg szeretném mondani, hogy hétfőn, holnap este élőben leszek itt a rádióban, utána mi lesz, azt nem tudom, mert lehet, hogy elutazom. Szevasztok. Én Holinak üzenem, hogy még több világsláget mutasson az Attilának, és akkor nagyon jó lesz a vonal. Jó magam, Hanvaj PG is búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, jövő héten pedig ugyebár
1: esküvőre megyek.
0: 12 órás szórakoztatásban leszek, így hát nehéz lesz a dolgom. Szevasztok.
1: Jövő héten friss zenei hírekkel jön a diszkósi. Isten áldja.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a World is Mine Radio Show.

0: Ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani. Köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-inknek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home, egy újabb tökéletes rádiós dancsláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy a saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Frizz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban. Lost Frequencies és a Livitol a World Is My Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez a fiatal ember. Úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head. Vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. És hát zseniális zenék jönnek 10 után is. Például a Shine Hugo-től is, David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: múlt este 10, hello mindenkinek, elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is, nagyon sok újdonsággal, mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább.
1: Hello Geri, sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában, nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indizani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula, egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban, itt a Rádió 1-en a Bird Is My Radio Show-ban.

0: És milyen jól tették, zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmex keze munkáját dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Suncastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Suncastles, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Residens DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Vilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bauszától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bauszától a Magnetic, itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushinon, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni természetesen a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, még mindig nem állunk le. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek! Szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Birdies My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mendes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Elnézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swiss Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki vadi új dalt készített. Ez a hír, amit már is indítok tőle a rádió egyen.
1: Sziasztok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Erika jön, viszont nagyon fontos, ezen a héten is itt a lehetőség gyűjteni még majd kulcsokat a rádió ettől a konténerhez, mert az egyik kulcs nyitja, és akinél ott a kulcs,

A rádió egy csak igazi mai sláger, megköszük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága a Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta We Are The People-t, Bonoval és The Edge-el, vagyis a YouTube tagjaival, Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

A rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió egy. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy. You shot me so damn.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós itt a Bad Days is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, egy köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit vissza szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit vissza akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán a Bibi Rexával, G. Bovillal egy nagy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a Vadi új albuma, a The Agni címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá már sokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben, Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy köszönjük pedig Alex Foren, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Foren és a Fewer Dream itt a

0: nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi